Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

az a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nem küldünk katonákat Ukrajnába, mondta a miniszterelnök. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatóján Berlinben. A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ahogy többször egyértelműen fogalmaztak, Magyarország alapvető elvárása, hogy az Ukrajnában élő magyar kulturális, nyelvi és egyéb jogokat rendezni tudják. Ez egy előfeltétel, de nem kell ezen a szinten sokat rugózni, mert várhatóan és remélhetőleg a megállapodás közel van, fogalmazott. Ugyanakkor megerősítette, Magyarország nem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába az új magyar kormány alatt sem. Válságos állapotban van a hétfői székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, aki instabil, súlyos, életveszélyes állapotban volt. Több órás megfeszített munkával mentették ki a hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztály vezetője, a Hunor mentőszervezet parancsnoka arról adott tájékoztatást, hogy a több méter mélyen rekedt sérültre egy gerenda zuhant rá. Kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak, hogy aztán a helyszínen stabilizálni tudják a mentősök a sérült állapotát, mielőtt kihozták az összedőlt épületből. Rekordmennyiségű, több mint 500 kg Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel. Számolt be mindenről tegnap sajtótájékoztatóján a rendőrség. Csupor Máté, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője azt mondta, a lefoglalt kábítószer fekete piaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ekvádorban. Csupor Máté közölte, hogy a magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette 2025. novemberében arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténer szállítmány, amelyben kábítószer van. Az Európai Bizottság rekord volumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet és napos idő várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az ország nagyobb részén az északnyugati szél élénkül meg, néhol erős lökések is lehetnek. Keleten déli, délnyugati légmozgásra számíthatunk. Hajnalban 10 és 17, de délután már 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Na, köszönjük a híreket, de sajnos helyesbíteni kell, mert hogy meghalt az a férfi, akit a hétfőn összeomlott székesfehérvári épület romjai alól mentettek ki, de ezt közölte tegnap a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház az MTI-vel, szóval már nem válságos állapotban van, hanem sajnos elhunyt. Minden esetre csodás csütörtök reggelt, június 4-én is, 6 óra múlt, most már majdnem 5 percen, csak elmúlt valahogy a tegnap, túl vagyunk rajta, reméljük a mai könnyebb lesz, megkezdjük, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

vacsorát, csütörtök reggelt 6:12 június 4-én. Hát 2-kor június 4-én. Hát kezdjük meg a reggelünket kis időjárás előrejelzéssel. Hűvös van és fúj a szél.

0: szerintem allergiások dolgoznak, úgyhogy nem tudok mit mondani az allergiáról. Az orvos meteorológiáról annál inkább, mert hogy a front ma nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek, főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek, ha majd erre tehát érdemes odafigyelni. Jó, így készüljön akkor mára 25 fok maximum, hát felhős napos égbolttal, és akkor kezdjük is a világgal való ismerkedésünket. Szerdán a Nyitott Világalapítvány németországi partner kapcsolata keretében Magyarországon tartózkodó német fiatalokat fogadott Berlinger Attila szekszárd polgármestere, erről pedig, mert a találkozó részleteiről pedig most őt hallja, hogyha minden igaz, egy pillanaton belül.
1: A Main-Tauber járásból, Németországból, Tauber Bischofsheim városából érkeztek hozzánk fiatalok vendégségbe. Tudni kell azt, hogy 1991 óta létezik Tolna megye és a németországi Baden-Württemberg tartományban lévő Main-Tauber járás között az a partnerségi kapcsolat, melynek a révén azt gondolom sok-sok ezer német vagy magyar diák felnőtt látogathatta meg egymást ezekben az évtizedekben. Tóth Lászlóné Márta révén a Nyitott Világ Alapítvány hosszú évtizedek óta szervez nyári táborokat olyan német fiatalok számára, akik nem csak a magyar nyelvet, hanem egy kicsit a kultúránkat, hagyományainkat és Szekszárd szépségét is megismerhetik. Ezért nagy örömmel fogadtuk ma délelőtt itt a Városházán azt a német küldöttséget, melyben sok fiatal sportolók, egyébként nagy részt ezek a fiatalok, illetve kísérőikkel együtt meglátogattak bennünket. Ezek a fiatalok azt gondolom, ezen az egyhetes tartózkodásuk révén sok mindent fognak látni. Jártak már a Balatonnál, ebben a programban Szekszáron kívül elmennek a Paksi atomerőművet is megtekinteni. Látogatást tettek a Tolnatej ZRT-nek a vadonatúj sajtüzemében, és azt gondolom, hogy nagyon sok élménnyel és nagyon sok jó tapasztalattal fognak majd hazatérni. A legfontosabb küldetése ezeknek a találkozóknak azonban az, hogy ez a legjobb lehetőség, amikor fiatalok Európán belül egy másik országnak a hagyományait, kultúráját baráti kapcsolatokon keresztül tudják megismerni.
0: Így van, köszönjük Berlinger Attila szekszárd polgármesterének, hogy elmondta a részleteket. A sajtüzem biztos nagyon izgalmas volt. No hát ennyit fért bele, kezdjük meg majd az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, de előtte zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antics reggel, és boldogságos névnapot ma Bulcsúnak! No, lássuk, csak a búcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Úgyhogy nem tudjuk, mit jelent, de attól még boldog névnapot neki, ahogy Tormásnak, Fatimének, Ferencnek és Svetlánának szintén zenélünk nekik névnapig alkalmából, aztán pedig folytatjuk ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:29-kor, ez az Antrit reggel, és lássuk, hogy kik a mai nap, tehát június 4-e szülöttei, például Béres Ilona, Kossuth Díjas magyar színésznő, kiváló művész, a nemzet művésze, egyik leghíresebb szerepe Tímea, szerepe az Aranyemberben, de ma ünnepelett Angelina Jolie, amerikai színésznő, vagy Lukasz Podolski, német válogatott labdarúgó, illetve Gyökeres Viktor, vagy Viktor Gyökeres, ahogy mondják másut, magyar származású svéd válogatott labdarúgó, akit láthatunk most Budapesten a BL döntőn is labdázni. Na hát sok-sok boldogságot nekik, meg mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk, ajándék jelent, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dresszkód! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexár, Tinódi utca 6.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: Csodás csütörtök reggel 6:42-kor, június 4-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, és hát kezdjük rögtön a legnehezebbel, mert hogy 106 évvel ezelőtt aláírták a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmada részét, emiatt pedig 16 éve meghozták azt, hogy ez a nap legyen a nemzeti összetartozás napja. Hát most nem tartunk egy perces néma csöndet, de egyébként igen, ez egy elég nagy tragédia. Aztán 80 évvel ezelőtt Argentínában hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok, és menjünk egy kicsikét még visszább az időben, mert hogy 243 évvel ezelőtt, ez egészen pontosan 1783-ban e napon Joseph és Jacques Montgolfier nyilvánosan bemutatták hőlégballonjukat, és egy évvel később rá első alkalommal repült nő hőlégballonnal a francia Elizabeth Thibault, és nem tudok továbbra sem franciául, se baj. 26 éves volt, és a repüléshez Minerva római istennőnek volt öltözve. Hát ilyen kis érdekességek is vannak a mai napon, ahogyan az is például, hogy először tesztelte sikeresen Henry Ford új járművét Detroit utcáin 130 évvel ezelőtt, és 1917-ben először adták át a Pulitzer díjat. Azért az nem kis dolog. Nagyjából ennyi, tehát a múltról. Horoszkóppal folytatjuk, de előtte zenélünk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 10 perc múlva 7 óra lesz, június 4-én csütörtökön, úgyhogy kezdjük meg a horoszkópunkat. Valami megejtően szépet készített elő az univerzum az ikreknek erre az átlagosnak tűnő csütörtökre. Akkor fedezheti fel ezt a hétköznapi kincset, ha nyitott marad az új lehetőségekre, és közben nem hagyja, hogy a félelmek vagy a feltételezések vezessék. A nap végén pedig különösen értékes lehet néhány nyugodt perc. Érdekes fordulópontot hoz ez a csütörtök a rák életében. Ráébred arra, hogy valamiből, amiből korábban hiányt szenvedett, most már feleslege van. Ne csak a következő célra figyeljen, hanem vegye észre a jelenlegi eredményeit is. Ez fontos. Az oroszlán ma különösen élesen lát rá arra, hogy hol veszteget energiát egy olyan dologra, amely egyáltalán nem viszi előre. Sőt, egy belső felismerés segíthet lezárni egy felesleges érzelmi ciklust. Ne féljen szembenézni azzal, amit már egy ideje kerül. A harmónia ugyanis belül kezdődik. A stabilitás ma különösen fontos a szűznek, de ne feledje, néha éppen a megszokott ritmusból való kizökkenés viszi közelebb ahhoz, amit igazán keres. Nem kell a gyökereit elengednie ahhoz, hogy közben nyitott legyen a változásra. Radikális őszinteségre hívja a mai nap a mérleget, azzal, hogy a legfontosabb most az, hogy önmagával szemben legyen őszinte. A nap az ön segítségére is lesz ebben, hiszen egy tükröt ad a kezébe, pillancson bele öncsalás nélkül. Aki nem ismeri önmagát, az igazából nem is tudja önmagát szeretni. A Skorpió mai napjának csapdája a túlzott feltételezgetés lehet, mivel lesz egy olyan szituáció, amiből egyértelműen hiányzik valami fontos információ. Normális reakció, hogy az ember megpróbálja kitotózni, hogy mi hiányozhat, de a horoszkóp arra figyelmezteti, hogy a kombinálás ma félreviszi. Így készüljön tehát a kivel folytatjuk, a nyilassal folytatjuk, de napzenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, július 4-én csütörtökön. Ez az Andrés reggel, folytassuk gyorsan a horoszkópot. Egy elakadt ügy végre mozdulni látszik, de a nyilasnak nem szabad rohannia. A sietség ma hibához vezethet. Gondolja végig újra a céljait. Valóban azt akarja, amit hajszol? Egy szakmai kapcsolat átértékelése válhat ma szükségessé. Bár a bak általában előre tekint, ma valami visszahúzza a múltba. Nem baj, ha enged egy kicsit ennek az áramlatnak. Lehet, hogy pont ott talál választ egy jelenlegi kérdésére. Egy találkozóval vagy szabadidővel kapcsolatos döntés most új lendületet hoz majd az életébe. Különösen sokat fog érni a higgadság a vízöntő mai napjában. Egy konfliktus helyzetből vagy feszültséggel teli szituációból ma egy diplomatikus megszólalással vagy éppen hallgatással többet hozhat ki, mintha erőből vagy indulatból menne neki a dolognak. Egy beszélgetés, üzenet vagy felismerés ma segíteni fogja a halakat egy olyan ügyben vagy kérdésben, amiben eddig bizonytalan volt. Meglátja, olyan helyzet fog adódni, ahol nem az nyer, aki hangosabb vagy erősebb, hanem az, aki türelmesebb, higgadtabb, illetve jobban átlátja a helyzetet. Erősen hatnak ma a kosra a környezete rezgései, különösen a családi vagy az otthoni témák. Könnyen elmerülhet mások problémáiban, de figyeljen arra, hogy ne veszítse el a saját határait. Egy régi minta most új fénytörésbe kerül majd. Na csak a bikának képtelenség lesz ma úgy megszervezni az idejét és teendőit, hogy az mindenkinek jó legyen. Egy dolgot tehet, kicsit engedje el magát és fókuszáljon a fontos dolgokra elsősorban. Nem mindig másoknak próbáljon megfelelni, hanem nézze azt is, hogy önnek mi a jó, valamint néha hagyja, hogy mások alkalmazkodjanak. Hát így készüljön, jó szerencsét, óránk végéhez érünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Arról érdeklődünk ma, hogy mégis hogyan vannak. Így egyszerűen néha nem árt ilyen apró és gesztusokat tenni talán, bár lehet, hogy máshogy gondolkodnak, majd megtudjuk a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30491, 8082.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30491, 8082.
6: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan. Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől. A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék. Karai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak aszbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbesztel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés kerítésében lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az azbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBS szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás sütörök reggelt, ez az Antrit reggel június 4-én, 7 óra múlt, Fekete Dávid lök, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
9: Jó reggelt, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkérdezzük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk egyszerűen és kedvesen, hogy hogyan is van. Annak mindjárt kezdünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Ez az Antrics reggel 7 óra 12-kor június 4-én csütörtökön megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsorelemünket tudja jól, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Hát ma nem a véleményét, hanem egy kicsit a közérzetét talán, mert azt kérdezzük, hogy hogyan is vannak.
1: Na.
0: Csak így egyszerűen, gesztusból.
1: De hogy vagy, Dávid?
0: Meg azért, mert érdekel. Hát most nem túl jól. Ami azt
1: jelenti. Jó, majd alakul a nap folyamán.
0: Majd kiderül. Kezdjük is gyorsan Máriával.
1: Mária imádja a zenét, az irodalmat, a rendet és a tisztaságot.
0: Nézd, itt egy légy, és nem hagy békén. Hát ez nem segít, a mai napon. Szóval, Mária.
2: Szóval ez a hogy vagy. Nincs jelentősége, nincs jelentése. Ez a how are you?

0: jó fogalmazta, meg így mondta a szüleinek, hogy ti mindig a jövőmmel foglalkoztok, hogy mi legyen az én jövőmmel, de a napommal, tehát a mai napommal meg nem foglalkoztok. Tehát én is azt mondom, hogy mindig annak a napnak kell örülni, ami éppen van, azt kell úgy jobbá tenni, szebbé tenni, amennyire csak lehet, hogy nyilván ez nem csak rajtunk múlik, hanem a körülményeken is, de az biztos, hogy nagyon sokat kell tenni azért, hogy ezt úgy éljük meg, hogy amikor lefekszünk este, azt mondjuk, hogy na, ez egy jó nap.
1: Na, és milyen igaza van, amit mond, mert most így egy kicsit mi volt az iskolában, és mi lesz holnap? Tehát mi, nem, hanem, hogy mi volt, és akkor jó, de akkor holnap mi lesz, és akkor valahogy tényleg kimaradt, hogy oké, és most mi van? És ez tényleg igaz. Hát jó, nyilván a szülőben benne van, hogy a gyerek jövője meg oké, ez itt természet. Hát egyébként most mi van veled, az úgy lehet, hogy úgy kimarad. Mindamellett lehet, hogy azt mondjuk, hogy sok esetben elcsépelt ez, ahogy vagy, de amikor megkérdik, egyrészt jól esik az embernek, másrészt az, hogy merek-e őszintén másra azt mondani, hogy figyelj, nagyon szarul vagyok. Mm. Tehát, hogy nem. Hogy merem azt mondani, hogy figyelj, nem vagyok jól.
2: Ennyi. Hát, vannak YouTube videók például, ahol vad idegen emberekhez megy oda a kamerával a készítő, és akkor ennyit kérdez, hogy hogy vagy, és akkor neki állnak akár sírni. Meg
1: igen.
2: Valahogy kiveszett ez, nem? Mm. Hogy érdeklődjünk a másik felől, úgy őszintén érdeklődjünk, és akkor azt hiszük, hogy igazából ez csak egy ilyen köszönés, hogy vagy.
1: Pedig nem.
2: Pedig gyakorlatilag most is komolyan kérdeztük. Na se baj, köszönjük Ádámnak, hogy válaszolt, zenélünk, aztán folytatjuk.
3: A Fókusz és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, 7:21-kor, június 4-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Folytassuk mai napi ötösünket, ugye azt kérdezzük ma, hogy vannak, úgyhogy folytassuk Gizivel.
1: Gizi hisz a közösség pozitív erejében, bár tudja, hogy sajnos van negatív is.
2: Hogy vagyok? Hát szerintem a körülményekhez képest egész jól, mi tudok mosolyogni, még nem tudok lenni a víz felszínén, úgyhogy addig szerintem nincsen túl nagy baj. Mindenkinek vannak az életében kihívásos időszakok, meg nehezebb, meg könnyebb időszakok, talán most nekem egy kicsit nehezebb egy-két tekintetbe, de a körülményekhez képest még tudok mosolyogni, úgyhogy köszönöm, jól vagyok.
1: Na, köszönjük.
0: Egyébként ezt jó hallani.
1: Ez így van.
0: Mármint, hogy még tud mosolyogni a körülményekhez képest. Ez a körülményekhez képest is igen, tehát, hogy
1: hát igen, mihez képest vagyok jól, de hogyha még meg tudom benne találni azt, hogy oké, még el tudok mosolyodni bizonyos szituációkban, akkor az úgy jó. Igen. De akkor sincs gond, ha nem. Vannak olyan napok, amikor az embernek mosolyog, sőt, még beszélni sincs kedve igazán.
0: Ajjaj.
1: Van ilyen, de hát ez is teljesen rendben van.
0: Persze. Na hát köszönjük, Gizinek is ketten vannak, még majd folytatjuk, de csak a dal után.
3: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit. Come on. Martinez, you ready girl?

0: Ez az Antik reggel, június 4-én, csütörtökön 7:30-kor egészen pontosan elérkeztünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, vagy pontosabban ketten, hogy hogyan is vannak. Folytassuk Ákossal.
1: Ákos hobbija a videójátékozás, de a való életben sem áll tőle messze, hogy játékpuskával szaladgáljon.
0: Így van, hallgassuk.
2: Hát most kicsikét idegeskedtem, de egyébként jól, talán, remélem.
0: Hogy vagy? Remélem jól.
1: Ez aranyos.
0: Na, köszönjük Ákosnak végül, de nem utolsó sorban Frenki következik.
1: Frenki szeret motorozni, találkozok már Szicíliában, Horvátországban, és Szardinián is túrázott már a barátaival.
0: Na, hallgassuk őt is, hogy hogy van.
3: Hát én mindig jól. Aki ismer, tudja, hogy sosem mondanék mást. Egyszerű az oka. Hogyha bánatom, vagy bajom van, azon nem fog segíteni, hogyha elmondom valakinek, hogy panaszkodom. Irigyei még mindig sokkal többen vannak, akik esetleg pont annak örülnek, hogy mégsem süt a nap örökké felettem. Én épp ezért pozitív hozzáállással vagyok, és ne feledd, inkább a hozzáállásod legyen pozitív, mint a véreredményed.
1: Egyébként ebben van egy ilyen elcsúszás, hogy ha valaki elmondja, hogy hogy érzi magát, akkor, de nem akarok panaszkodni. Mm. És sok esetben ezt így félreértjük, hogy de hát ez nem panaszkodás, mert nyugodtan elmondhatod, hogy nem vagy jól, nem mennek a jól a dolgaim, dühös vagyok, mérges vagyok, ideges vagyok, mert ezzel nincsen semmi gond. Csak ez, ja, de nem akarok panaszkodni. De panaszkodjál nyugodtan. Az a panaszkodás az egy teljesen más kategória.
0: Azt kellene, meg kellene egyrészt tisztítani a panaszkodást minden pejoratív konnotációtól. Másrészt ezzel lehet, hogy nem kéne minden egyes érzelmünket panaszkodásként apostrofálni.
1: Igen. Igen.
0: Esetleg
1: igen.
0: Lehet, hogy jobb lelkülete lenne a magyarnak.
1: Meg jó Mutka is mondta be, hogy jaj, hát ez van, az van. Ja, de nem akarok panaszkodni. Hát mondom, nem panaszkodsz.
0: Elmondod, hogy hogy válaszolsz egy kérdésre.
1: Hogy hát vagy.
0: Azért kérdez.
1: Igen, és de ez a másik, a túlzott pozitív, hogy jaj, én pozitív vagyok, én nagyon pozitív vagyok, és minden. Na hát ez meg abszolút toxikus és mérgező tud lenni. Tehát ez meg a másik véglet.
0: Igen. És a végletek nem jók.
1: Úgyhogy valahol az egyensúlyt így a közepén megtalálni és vállalni, az, hogy nem mindig minden jó, és ez teljesen rendben van.
0: Nagyon jó végszóval, köszi, hogy ezt kimondtad helyettem. Köszönjük a napjutas tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, hát ha ott is van valami, ami nem jó, úgyhogy füleljen.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám!
9: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán az autópálya Pécs felé vezető oldalán, a Bonyhád és a Szekszárd-Gemenc csomópontnál folytatódik a burkolat felújítás, így a 137-es és 141-es kilométer között, majd a 142-es és 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. A térképünk szerint a 6-os főúton Bonyhád után a 159-es kilométer baleset történt. 7 óra 10 percre írják, úgyhogy elég friss lehet a dolog, úgyhogy ott a Pécs felé vezető sávban. Hát ott egyelőre ennyi információnk van, figyeljenek, akik arra haladnak.
0: Így van, köszi Vali. Hogy a szexárra pillantok a térképen, akkor én nem is tudom, hogy most mi történik, mert hogy azt írják nekünk, hogy dugó van Csatárnál, aztán a temetőtől egészen a kórházig szintén lassabb a haladás, egészen igen, aztán a buszpályaudvar környékén is kialakult némi tumultus, és hogyha jól látom, akkor rendőri jelenlét van a Rákóczi utcában, ott északon, a Damjanics utca után valahol, pontosabbat nem tudok mondani, de arra akkor...
1: Lehet, nem működnek a lámpák. Nem tudom, esetleg nem aki tudom. Látja, vagy tudja, az telefonáljon nekünk.
0: Így van, 74-444-444, hosszan megverünk, hogy megosztassuk másokkal, vezessen óvatosan és körültekintően, jó utat kívánunk!
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrizsege, 2 perc múlva pedig 3-4-8 lesz június 4-én csütörtökön. Hát nagyjából ez az időpont, ami Vali időpontja, idősávja.
1: Nagy, nagyon jó, most elnevezted a Vali idősávjának.
0: Így van, ezt a 3-4-8 környékét.
1: Jó, oké. Okay. Most még nem látszik, de állítok, sütni fog a nap.
0: Sziporkázhat.
1: 11 órától 14 óráig, most még elég borús az idő, fúj a szél. Reggel kabátba jöttem, kicsit hűvös is volt, úgyhogy most ilyen 16-17 fok körül van a hőmérséklet, napközben 25 fok lesz a maximum, de olyan borús lesz, csapadék nem várható, szóval olyan kicsit ilyen napos szeles, kicsit borús lesz a mai napunk.
0: Ilyen mindent bele napunk lesz. Én pólóba jöttem, és hát kicsit bántam.
1: Kellett volna a kis pulcsika reggel?
0: Félúton megbántam, hogy csak pólóba jöttem.
1: Jó, hogy közel vagy.
0: Még szerencse. A pollen terhelésről nem tudok beszámolni továbbra sem, mert az időképpen nem tudom, hogy kik szerkesztik mindezt, úgyhogy sajnálom. Az orvos meteorológia szerint viszont időjárási front nem lesz ma térségünkben. A frontérzékenyeknél ugyanakkor előfordulhatnak kellemetlen tünetek, most hogy melyik frontra érzékenyeknél, azt nem tudjuk szintén. Főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság szintén előfordulhat. És hát nagyjából ennyit lehet elmondani, mert hogy az UV-sugárzást bár írják valamikor 11 és 2 óra között, de hát hogyha nem lesz teljesen felhőtlen az égbolt,
1: azt írják, akkor... hogy 11 és 1 között csak nap lesz, hát ma meglátjuk.
0: Majd kiderül, minden esetre a folyadékbevitelről arról gondoskodni kell, meg bőrünk megfelelő védelméről szintén, így készüljön, tehát így kalkuláljon, divat tippünk. Most még egy kis kabátka elfér, vagy egy pulóver.
1: Meg a napszemüveg a táskába. Későbbre jól lesz,
0: igen.
1: Az még.
0: Még jó szolgálatot tehet majd, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba. Zenélünk, és aztán összekezdjük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Olyan 3-4 perc múlva lesz 8 óra június 4-én csütörtökön. Egy picit összegezzünk. A napjutas tagjait kérdeztük arról, hogy hogyan is vannak, és Vali, te hogy vagy?
1: Hát olyan. Így is, úgy is. Majd alakul.
0: Alakul.
1: Mikor, hogy?
0: Na jó.
1: Volt már jobb is, volt már rosszabb is, ennyi.
0: Ennyi. Szuper. A napjutas tagjai hogy vannak?
1: Ádám az jól jött, ő azt mondja, hogy most úgy jól van, Gizi még tud mosolyogni a körülményei ellenére, úgyhogy ezt így jó hallani. Hát igen, szerintem fontos, hogy ilyen tekintetben is legyünk őszinték saját magunkhoz nyugodtan, és ezt a panaszkodást kicsit vizsgáljuk felül, hogy mit is jelent panaszkodni, mert hogyha valaki megkérdezi, hogy hogy vagyunk, akkor nyugodtan elmondhatjuk. Az, hogy utána a másik ezzel mit, hogy kezd, nem kell lehúzni magunkat, hogy mi olyan biztos panaszkodunk, nyugodtan elmondhatjuk, hogyha nem vagyunk jól. Szerintem.
0: Hogyha bent ragad, és mindig csak próbáljuk
1: az előbb-utóbb utat
0: lenyomni, és ilyen valahol. És összenyomni, igen. És mit tudom én, előbb-utóbb úgy is kijön.
1: Igen.
0: Így vagy úgy. No, hát beszéljünk arról, hogy vagyunk, beszéljünk az érzéseinkről, a gondolatainkat osszuk meg másokkal, akkor talán elejét veszük a problémának?
1: Nem, én azt gondolom, hogy magunkat kicsit így jobb fellélegezhetünk, azt gondolom.
0: Na, így van, köszönjük a napjutas tagjainak, hogy közreműködtek. Ma is elengedjük őket, és a szindrómákról beszélgetünk, mert hogy nagyon-nagyon furcsa dolog ez az élet, meg ez a természet, vagy nem is biológia, mert elképesztő szindrómák vannak, például az autósörfőzde szindróma. Nagyon érdekes. Ön hallott-e már ilyen különleges szindrómákról? Mondja el nekünk a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Kurotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárca vezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Good Ért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A három sír helyett, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, június 4-én, 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Ma a szindrómákról beszélgetünk, mert elképesztő dolgok vannak a világban, csak ámulunk és bámulunk. Ön ismer-e valami különleges szindrómát? Mondja el a 74-444-444-en. Beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 4:09 múlt 1 perccel június 4-én csütörtökön ez az Antrit reggel, és beszéljünk a szindrómákról, mert hogy tegnap vagy tegnap előtt olvastam egy cikket, amiben az szerepelt, hogy évek óta részeg a férfi, pedig nem volt semmit.
1: De akkor úgy is érzi magát?
0: Hát gondolom.
1: Biztos van ilyen, hogy olyan ilyen zimeket termelt.
0: Igen.
1: Régen filmekben ilyen kórházas sorozatokban volt az, hogy azt hitték, hogy alkoholist is közel, hogy csak valami cukorbetegség, tehát valami olyan értékeket mutatott, és ezt így össze lehetett keverni. Na, ez most csak ilyen.
0: És egyébként most, hogyha belegondolunk, hogy azért az alkoholizálásnak hagyománya van néhány országban, igen, néhány országban kultúrája van, nálunk meg alapélelmiszer.
1: Igen. Alapállapot.
0: De hogyha azt nézzük, ugye szerintem van a részegség és részegség között különbség. Amikor ünneplünk, akkor egyfajta rituálé az alkoholfogyasztás, a részegség pedig egy mellékhatás.
1: Hát jó, így magyarázod?
0: Így.
1: Így, akkor jó. Ha ettől neked megnyugtatóbb a dolog, akkor legyen így.
0: De nem, most, hogy a kocintasz hát szilveszterkor, igen, akkor nem azért kocintasz te, hogy részeg legyél, hanem mert ünnep van, vagy mert...
1: Az jó, elején, aztán majd folytatod.
0: De ne, akkor semmi szól, hogy akkor részeg legyél, nem? Vagy nem tudom. Tehát én
1: mind... Ja, hogy ez az indítás általában, a gesztus, vagy hát a rituálé, az lesz, hogy miben folytatódik,
0: hát az,
1: vagy miben
0: azt mondom, az a mellékhatása.
1: Az a mellékhatása.
0: Na hát, és akkor nyilván van az, amikor azért is szól, hogy nem tudom én, bántsad magad egy picikét, vagy igen, rosszul érez magad, és akkor jó részeg lesz. Hát az, ez az úriember, ez valahogy így érezheti magát nap, mint nap.
1: És ez benne van a cikkben, hogy egyébként mitől, vagy hogy...
0: Ez az úgynevezett autosörfőzde szindróma. A kiváltó ok, hogy a bélrendszerben túlszaporodnak az olyan élesztő gombák, amelyek a táplálékban lévő szénhidrátokat és keményítőt alkohollá erjesztik a szervezetben.
1: Aztán, és akkor folyamatosan úgy érzi,
0: kellemetlen,
1: hogy...
0: Kellemetlen lehet, borzasztó lehet.
1: Ó, mert ugye egy idő után azért unalmas lehet.
0: Igen.
1: Meg hát azért mindennapi tevékenységeiben mondjuk bezavarja, és nem tud normálisan
0: szörnyű,
1: élni.
0: Szörnyű lehet.
1: Igen.
0: Valahogy olyan lehet, mint ez az állandó csuklás.
1: Hú, de azért az veszélyes tud lenni, mert ez egy idő után azért az még akár végső,
0: igen,
1: olyanban is torkolhat. Az egy komoly.
0: Az egy komoly, de betegség. Most gondolod, hogy csak elkezdődik. Hát, hogyha három csuklás után nem hagyom abba, már akkor ideges vagyok magamra.
1: Hú, én lekopogom gyorsan, nagyon régen, meg ritkán csuklak, de hogyha elkezdök, általában egy napig kitart.
0: Ó.
1: Tehát, hogy ugye egész nap, úgyhogy elmúlik, visszajön, de nagyon régen történt velem, és ez a ilyen vizet, ne vegyél levegőt, megijesztenek, nem tudom. Mert múltkor itt Levi kollégánknak sikerült.
0: De legutóbb hallottam a rádióban, azt mondta, hogy nem annak köszönhető valószínűleg.
1: Az, hogy adálta.
0: Számon is akartam kérni.
1: Az ajtó fél felhoz.
0: Igen, hogy eszembe jutottam, majd bejön, akkor számon is kérem, hogy de.
1: Azért mondott el a csuklása.
0: Mondott el a csuklása. Na de hogy hát alapból az is milyen kellemetlen.

0: nem? Hogy igen, folyamatosan csuklasz, így akkor egyél, igyál, lélegez, létez egyet, aludj.
1: Akkor meg kell ijeszteni, és akkor majd elmúlik.
0: Igen, szeretjük az olyasmit. Na, ön hallotta egy ilyen hasonló szindrómákról, mint például ez az autósörfőzde szindróma, de vannak elképesztőek, vannak, mint az Alice Csodaországban szindróma.
1: Rajongó szindróma, de erről majd beszéljünk.
0: Ezekről majd beszélünk, de hogy önre vagyunk kíváncsiak, hogy hallott-e akár milyen szindrómáról, ami egy kicsit ilyen furcsább, vagy ami most ez tényleg létezik, uh-huh, kategória. 74-444-444.
2: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 3 perc múlva 8:30 lesz június 4-én csütörtökön, ez az Antit reggel, és akkor beszéljünk tovább a szindrómákról, mert hogy a napokban olvastam, hogy van egy ilyen autós hörfőzde szindróma.
1: Miért amikor... autó? Vagy ez hogy jött?
0: Hát egy automatikus
1: hörfőzde. Egy
0: auto brewery syndrome.
1: Aztán.
0: De mondhatjuk saját sörfőzde szindrómának is akkor. Na és hát ez alapján utána jártunk egy picit, hogy milyen másfajta ilyen furcsa, különleges szindrómák vannak. Például az Alice Csodaországban szindróma egy ilyen, amikor az ember úgy érzékeli, hogy a tárgyak vagy saját testrészei hirtelen óriásira nőnek, vagy apróra zsugorodnak.
1: Ez egy elég para, nem? Az így hallani.
0: Igen.
1: Mondjuk ehhez képest ez a rajongó szindróma, mondjuk ez is azért ilyen komoly dolgokba tud torkollani, mert hogy ugye, hogy mindenki tudja, hogy vannak olyan történetek, amik az egyszerű rajongók egyszerűen fanatikussá válnak, és azt írja a cikk, hogy volt ugye ez a híres Selena Gomez zaklató, vagy a Dexter című sorozat, őrült rajongója, aki megölte barátnőjét, csak hogy utánozza a sorozatbeli karaktert. Tehát amikor annyira azonosul ugye magával, akár a sorozat, filmsorozatban, vagy énekesnőnek az életével, hogy egyszerűen magáénak, tehát magáévá teszi teljesen, és az alapján kezdi el élni az életét. Tehát ez amikor teljesen a megszállottság megy, és ebből azért lehet hallani történeteket.
0: Hát én gondoltam, Vali, hogy itt ilyen kis kedves, kis könnyed szindrómákról beszélünk. Majd.
1: Hát így, jó, tehát azért most ez egy kicsit talán egyszerű, jó, hát az ilyen betegséges szindrómák azért talán annyira nem kellemesek hagyni. Mondjuk ezért mondtam, hogy ez a rajongó szindróma is azért elég komolyá tud alakulni.
0: Na jó, de mondjuk van olyan, hogy felrobbanó fejszindróma.
1: Na, hát az jó.
0: Ami horrorisztikusan hangzik, de valójában ártalmatlan. Annyi a lényege, egy alvászavar egyébként, hogy az érintett személy hirtelen valósnak tűnő robbanás vagy csattanásszerű hangot hall az elalvás vagy a felébredés pillanataiban. Ijesztő, de ártalmatlan.
1: Igen. Aha, értem. De hát mondjuk ebbe bele lehet azért őrülni egy kicsit, nem? Idő után.
0: Nem.
1: Például.
0: Vagy például ott van a Stendhal szindróma, amikor intenzív érzelmi és fizikai tünetek jellemeznek az érintett személy rendkívül nagy mennyiségű vagy szépségű művészeti alkotással találkozik.
1: Azta. Ez a művészet is tud túl sok lenni?
0: Igen, ez az lenne. Szédülés, szívverés, ájulás, ez nem az, amikor így átadod magad a művészet.
1: Ilyen eufórikus állapotban
0: kerülsz?
1: Hát
0: nem kerülsz. Tudom,
1: hogy... Hát de ott is ugye akkor meglát egy festményt, vagy meghal egy olyan zenét, és valószínűleg olyan érzéseket vált ki belőle, amit esetleg nem tud kezelni, és akkor igen, elhatalmasodik rajta, és igen, akkor egy ilyen szindróma.
0: Ugye és azért Stendhal szindróma, mert hogy a francia írónak kapta a nevét, aki 1817-ben hasonló élményről számolt be Firenzében.
1: Jé.
0: Na, ilyen is.
1: Akkor lehet, hogy ez volt akkor a drog, nem? Abban az időben.
0: Nem, az az abszint volt.
1: Ja, de lehet, hogy akkor ez a művészet volt így, maga az euforikus állapot.
0: Lehetséges. Ön hallotta ezekről, vagy bármi hasonlóról? 74-444-444, beszéljünk róla.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.

0: 5 perc múlva 3-4-9 lesz június 4-én csütörtökön, ez az Antit reggel, beszéljünk tovább a szindrómákról. Felteszek egy kérdést, Vali.
1: Jó, igen.
0: Szerinted létezik olyan, hogy Párizs szindróma?
1: Mint város? Párizs? Vagy hogy
0: Párizs szindróma.
1: Párizs szindróma, biztos. Tuti. Biztos.
0: Biztos?
1: Biztos.
0: Valódi?
1: Nem, kitalálták, nem tudom, miről szólhat. Ez a mindent, nem tudom, úgy alakítom az életemet, mintha ott lennék, vagy minden.
0: Nem, ez egy ritka pszichológiai állapot, mert amúgy valódi. Leggyakrabban Japánból érkező turistáknál figyeltek meg Párizsban, és extrém kulturális sokkot éltek át. A szindróma súlyos érzelmi és fizikai tünetekkel járhat, amikor a város idealizált képe ütközik a valósággal.
1: Hát ugye annyira úgymond fel van hype-olva a Párizs, hogy megérkezik a japán turista, és nem azt kapja?
0: Igen. Itt lehet benne szorongás, halucináció, dezorientáció, üldöztetés érzés.
1: Asztal. És ilyen van.
0: Hát ilyen van, látod?
1: Mondjuk mindenhol ott vannak.
0: Szerinted olyan van, hogy Jeruzsálem szindróma?
1: Hát, hogyha így kérdezed, akkor biztos az meg a másik. Hogy
0: nem. Miért lenne biztos? Hát Párizs volt, lehet, igen, hogy Jeruzsálem nincs. Mármint, hogy olyan szindróma, nem? Na.
1: Hát akkor annak is van nyilván egy hasonló vallási tekintetben, nem? Egy ilyen.
0: Igen, az úgy van, mert el is valódi. Jeruzsálemben látogató személyek vallási vagy messiási téveszméket, halucinációkat és identitás zavarokat tapasztalnak. Leggyakrabban a vallásos turistáknál fordul elő, és az esetek többsége átmeneti, spontán gyógyulással jár, és rájönnek, hogy ők nem a Biblia szereplői.
1: Igen, mert úgy érkezik meg mondjuk Jeruzsálemben, hogy van ez a fajta elvárás, elképzelés, hogy mi fog történni, és megérkezik, és nem az lesz, vagy valami teljesen más lesz, és ettől egy picit így...
0: Ez más, nem? Az a Párizs.
1: Az a Párizs, és itt
0: az a Jeruzsálem.
1: Vagy itt ilyen
0: annyira beleélik magukat a szent helyek látogatásába, hogy bibliai szereplőnek, messiásnak, vagy hasonlónak érzik magukat.
1: Na hát.
0: No, akkor...
1: Biztos olyanok ott az energiák.
0: Biztos az energia, a rezgések.
1: A rezgések.
0: Hétfő reggel szindróma?
1: Neked biztos, hogy van ilyened?
0: Nem. Na, létezik, vagy kitalált?
1: Nem, biztos. De ez rá lehet fogni mindegyik napra szerintem.
0: Hát de van-e orvosilag ilyen?
1: Orvosilag?
0: Bejegyezve.
1: Ebben már azért kételkednék. Van?
0: Nincs.
1: Nincsen, jó.
0: Hey, Vali, nagyon jól megy neked ez a játék. Na, akkor van-e olyan szindróma szerinted, amiben a tehénnek hiszi magát az ember?
1: Van.
0: Ez nem jó,
1: csak azért már beszéltünk
0: már
1: róla.
0: Igen, ilyen is van. A boantrópia egy ritka pszichiátriai téveszme, amelyben az érintett személy azt hiszi, hogy tehén vagy szarvas marha, és ennek megfelelően viselkedik.
1: Hihetetlen. De miért pont az?
0: Nem, honnan tudjam.
1: Na, kíváncsi ennek mi a gyökere.
0: És elmondom neked, hogy már az ókorban és a középkorban is, mármint abból is, onnan is vannak források.
1: Aztán.
0: Erről. Meganyám. A görög bous és az antropos szavakból származik, tehát ökörember.
1: Ökörember. Szegények.
0: De ezt hogy kell elképzelni? Ki megy legelni?
1: Nem tudom.
0: Ez hogy lehet? Nem, valaki világosítson fel. No, kérdésünk továbbra is az, hogy van-e például elfelejtettem, miért jöttem ide szindróma? Mondja el, hogy ön mit gondol ezekről, vagy erről ez valódi, vagy pedig kitaláltuk. 74-444-444.
2: Ez az Antit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 9 perc múlva lesz majd 9 óra június 4-én csütörtökön. Ez az Antwit reggel, beszélünk tovább a szindrómákról. Mert hogy van még, mi mindig nem fogytunk.
1: Na, melyik volt, amit feltettél, hogy csak mi majd megnézzük?
0: Az elfelejtettem, miért vettem ide szindróma.
1: Szerintem ilyen mindenkinek van.
0: Csak még nem jegyezték be.
1: Csak még nem bizonyították.
0: Nem jegyezték be, így van. Van ugyanakkor például olyan, hogy Capgras szindróma, ami azt akarja, hogy valaki meg van győződve arról, hogy hozzátartozóit hasonmások cserélték le. Klónozták.
1: Jaj, klónozták.
0: A családtagjait, és valójában nem is azok, akiknek mutatják magukat. Emellé még csatlakozik egy Truman szindróma.
1: Igen.
0: A Truman Show-féle szindróma, és akkor szerintem tökéletes.
1: Szegények. Hát ez...
0: Ja, vannak ilyenek, van a... Ez mi az... Ezt már mondtam már, ezt a reduplikatív paramnéziát.
1: Nem.
0: Ez az, amikor a beteg meg van győződve arról, hogy egy hely, kórház, otthon, város, akármi, az duplán létezik, csak az egyiket áthelyezték máshova.
1: Azt a...
0: Ezt hogy írják le? Ez 1903-ban volt az első leírás.
1: Tehát akkor lehet, hogy ebbe a régi időben volt valami olyan, mert hogy onnan jönnek a legtöbb ilyen szindróma, nem? Ami ezek egy kicsit ilyen őrültnek hangzik, nem? És akkor lehet, hogy onnan, ez a tehenes is onnan jön? Hát nem,
0: hát
1: az is az.
0: De az hogy jegyeztették föl, az úgy volt, de lehet, hogy nem csak az éhínség volt a probléma, nem? És lehet, hogy...
1: Valami ezzel.
0: Vagy egy másik dolog jutott eszembe, de azt nem szabad kimondani reggel, hogy hogyan is voltak tehenek. Na, aztán szerinted van-e olyan szindróma, Vali, hogy idegen kéz szindróma?
1: Van, biztos.
0: Van.
1: Persze, hogy van.
0: Nem játszom velettől.
1: Te lehettem, mert úgyhogy véletlenül a saját kezedet fogtam meg, és tudom, ez most nem idejön. És megijedtem. Akkor hirtelen azt hiszed, hogy valaki más, és nem. Én már voltam így.
0: Én megijedtem a saját kezemtől.
1: Igen?
0: Egyszer, hogy úristen, létezem. Volt ilyen. Az idegen kéz szindróma az egyik kéz önálló életet él, és olyan dolgokat csinál, amit a tulajdonosan nem akar.
1: Ilyet sorozatokban láttam.
0: Ezt jelenti.
1: Olyat látta sorozatban, tudok, és akkor valamit, és akkor azt mondta, hogy nem, hát ezt nem én csináltam, hanem ezt a kezem tette. Azt szerintem volt valami hasonló, vagy ilyen sorozat, vagy film régen.
0: Lehetséges.
1: Még.
0: Na, és akkor egy utolsót még bedobunk ide a végére, ami roppant kellemetlen lehet, ez a halszag szindróma.
1: Ja, hogy azt érzi folyamatosan az ő maga olyan? Jaj.
0: Egy anyagcsere zavar miatt az illető testszaga halszagra emlékeztet.
1: Szegény.
0: Az roppant kellemetlen.
1: De biztos lehet ezeket gyógyítani, nem? Vagy valahogy?
0: Valahogy biztos, hogy tüneti kezelése lehet talán. Hát akkor is most gondold el, hogy nem tudom, sportolsz egy picit, aztán puff.
1: Aha.
0: Egy halbolt vagy.
1: Egy halbolt vagy. Dávid.
0: Na. Nagyjából ennyit akkor.
1: Ez így csütörtökre.
0: Tökéletes,
1: hogy közeledik a hétvége.
0: Jaj, bár csak itt lenne már.
1: Viszont kisütött a nap közben, úgyhogy az időjárás jelentésem helytálló lesz, hogy elmennek a felhők, és
0: legyen
1: majd
0: így,
1: kisüt a nap majd.
0: Így van, zenélünk, aztán összegzünk. Antwit reggel.

0: 2 perc múlva lesz 9 óra, június 4-én csütörtökön, ez az Antrit reggel. Összegezzünk egy picikét, Vali.
1: Az szindromákról beszélgettünk, mindenféle szindromákról. Kicsit voltak viccesebbek, komolyabbak, rémisztőek is. Nem is tudom, melyik a hétfő van szindroma. Akkor az a kedvencünk.
0: Igen.
1: Szerintem.
0: Igen, nagyjából. És az a mindig hétfő van szindróma.
1: Ja, mindig hétfő. De ez a Párizs szindróma is tetszett egyébként a japán turistáknak.
0: Hát az biztos, hogy sok lehet. No, hát szerintem az lehetne a zárásként, hogy örüljünk, hogy egyik sincs.
1: Igen. És örüljünk ennek a mai napnak úgy, ahogy van. És éljünk a jelenben.
0: Mindennek örüljünk, ami csak történik. Így, köszi, Vali.
1: Akkor szép napot mindenkinek.
0: Na hát akkor örüljünk ennek a gyönyörű napnak. Gödrey Zoltánnal folytatjuk majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Figyelj, Szekszárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. Mínusz 20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szekszárd, Tinódi utca 6.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben Tárkányi Zsolt, Búdis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudotta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint fél száz helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csalás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, június 4-én 9 óra múlt már. Továbbra is Fekete Dávid vagyok, a folytatásban pedig érkezik Gödrői Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel átbeszéljük a következő időszak program kínálatát, ahogy azt minden csütörtökön megtesszük, úgyhogy nem sokára kezdünk, tartson velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antti Csegér, és itt ül már velem szemben Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek.
1: Én is köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is.
0: No hát, biztos vagyok benne, hogy ismét rengeteg programmal készültetek. Csapjunk bele.
1: Csapjunk bele. Jól van. Ami teljesen aktuális, az a hó eleje. Háttérben halk taps, ilyenkor a hó elején, ugye hó elejé csütörtökön, első csütörtökön fordul a mozi, úgyhogy nagyon-nagyon jó filmekkel várjuk a kedves nézőket júniusban is, például a Michael, a Megszállottság, a Varázslatos titokfa, és még nagyon-nagyon sok minden más, de egyébként lesz az Univerzum védelmezői is, valami Mumbo-Jumbo hatalmas kalandja, az pedig egy rajzfilm, egyébként nagyon-nagyon cuki a plakátja, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogyha egy kicsit szeretne mosolyogni, vagy úgy egy kicsit szereti a cukiskodást, és egyébként, ha már a júniusi mozinál tartunk, akkor Spielberg film is lesz, ugye a szólíthatom így, akkor a Mester a leleplezés napjával debütál ebben az évben. Ez most az új filmje, természetesen a leleplezés napját vetítjük mi is. Én erre azt tudom mondani, mint ugye a Steven Spielberg filmek 99,9%-ára, hogy kíváncsian várom, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy egy jó kis mozi lesz, úgyhogy nagy szeretettel várom minden érdeklődőt, és természetesen, ha már mozi, akkor hozzá kell fűznem, hogy szexáragora.hu, minden részlet, ott van a mozifilmekkel kapcsolatban, egyébként pedig a tájékoztatás nem teljes körű, úgyhogy tessenek rákattintani az oldalunkra, vagy megnézni a Facebookot, az Instagram oldalunkat, és ott már lehet látni, hogy milyen mozifilmekkel érkezünk. Egyébként ami aktuális még, az például az, hogy a héten megnyitott a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsgakiállítása. Ez a Bakta Galériában látogatható június 15-éig intézményünk nyitvatartási idejében. A másik programunk pedig, ami aktuális, az június 6-án szombaton délelőtt 10 órakor lesz az intézményünk színház termében. Ez a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda Táncművészeti Tagozatának a koncert vizsgája lesz. Jó szívvel ajánlom ezt a programot mindenkinek, aki szereti a táncművészetet, nagybetűs táncművészet ez. Egyébként a csapat egy része ilyen kvázi csipet csapatként bemutatkozott, vagy fellépett, a bemutatót tartott a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis szombat délelőtti elfoglaltság lehet ez, amit még egyszer mondok, június 6-án szombaton délelőtt 10 órakor lesz. Lesz színházunk is, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, most kezdjük a nagyokkal, mert kronológiájában az van először. Június 9-én kedden este 7 órakor a színházteremben mutatjuk be James Fritz 4-12 című darabját, Lengyel Tamással, Grillus Dorkával, Váradi Gergelyel és Tria Beatrixsal a főszerepben. Ez egyébként a közönség által nagyon-nagyon szeretett Loop színházi társulásnak az új bemutatója. Ezt ajánlom jó szívvel minden kedves hallgató és kedves vendég figyelmébe. A másik pedig a Pocahontas, Topolcsányi Laura Marát Viktor Pocahontasa. Ez a kisiskolás, óvodás és kisiskolás, valamint a kisiskolás plusz bérlet keretében mutatjuk be ezt a darabot. Ez a bérletsorozat negyedik előadása. Június 10-én, szerdán 14:30 kor lesz a kisiskolás.

0: óvodásbérlet, másnap 11-én 10 órakor az óvodásbérlet, és ugyanaznap a kisiskolás plusz bérlet szintén 14 óra 30 perckor, úgyhogy a hét elejét, a jövő hét elejét színházzal kövezzük ki.
1: Hát a sosárt folytatjuk majd, mert van még ezen túl is, csak előtte zenélünk egyet, maradjon.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrik reggel, folytatjuk beszélgetésünket Gödrej Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Június 11-ig meg vagyunk, ugye színházzal alapoztuk meg június második hetét, ha jól mondod?
1: Igen. Jól számolunk, igen.
0: Na, jó, szuper. Akkor folytassuk.
1: Jó, hát ha már színházzal megalapoztuk, akkor zenével megkoronázzuk azt a hetet. Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét az Apostol Nem Tudunk Élni Nélkületek című koncertjére, amelyre június 13-án szombaton este 6 órakor kerül sorra a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. Ahogy a szervezők hirdetik, szívhez szóló dalokkal érkezik az Apostol, igényes, nyugodt koncert élménnyel, és egy olyan estével, amit jó érzés hazavinni. Egyébként az Apostol volt már nálunk, ha jól emlékszem, tavaly előtt, még annó a Városi Retro Majánison, ott is Pepitában ugyanez volt. Egy tökéletes koncertet adtak, egy nagyon, az igazi jó kis nyugodt koncert élmény volt, és tényleg olyan hálás szívvel, hogy jól feltöltődve, ami jól esik egy koncert után. Hát a kulturális programnak is egyebek, mert pont ez a célja, hogy jól feltöltődve, jó élményekkel térjünk haza. Én azt gondolom, hogy a Nem Tudunk Élni Nélkületek című koncert is ilyen lesz, úgyhogy nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklőt. Még egyszer mondom, június 13-án este 6-kor a Babits Mihály Kulturális Központ színház termébe. Ugyanezen a napon, szintén este 6-kor lesz a Művészetek Házában a Kórusok Éjszakája Szekszárdon című program, az első alkalommal megrendezett Kórusok Éjszakája. Itt több mint 140 énekhang csendül fel 5 kórus közreműködésével. Wow. Előszót hallhatnak majd a megjelent kedves vendégek Gonda Máriától, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatójától, köszöntőt pedig Janó Attilláné, a Város Kulturális Turisztika és Városmarketing Bizottságának elnök helyettese mond. Lesz áhítat is Ráci József esperes prezentálásában, ő a Tolnai Református Egyházmegye képviseletében érkezik még, és hogy a közreműködők, hogy milyen széles a paletta, meg hogy földrajzilag is milyen széles, regionális jellegről beszélhetünk. Érkezik a Kaposvári Református Kórus, a Kaposvári Zenekedvelők Kórusa, a Pécsi Nosztalgia Ének Együttes, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes, a Szigetvári Tinódi Vegyeskar, az Eozin Vonós 4-es Pécsről, de jön Halmi Edit, Lozsányi Tamás orgonaművész, Töttös Gábor János verset mond, és dr. Vita Iné, dr. Kovács Ildikó orgonán zenél. Majd a műsort pedig Béndek Tamás és Szabó Ágnes, a Szekszárdi Garai János Gimnázium 11. évfolyamos diákjai ismertetik. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt erre a programra. És ha már többen is érdeklődtek, akkor másnap szintén a Művészetek Házában az Agora Klasszikus Zenei Délutánok című eseményre, amelyen Molnár Ferenc Regőt köszönhetjük, ez az ő zongora hangversenye lesz, vendég előadó pedig Güth Máté lesz. Az Agora Klasszikus Zenei Délutánokkal kapcsolatban szoktam elmondani, hogy ez június 14 vasárnap 16 óra, ez a tökéletes vasárnap délutáni kikapcsolódás kora, vagy késő délután, ezt attól függ, honnan nézzük. Ebédelünk egy jót, egy kicsit szunnyadunk, egy kicsit pihenünk, és eljövünk egy nagyon-nagyon jó kis koncertre. Szerencsére ezt a programsorozatunkat is a minőségi jelzővel lehet illetni, nagyon-nagyon jó koncertek vannak. Most is az lesz, ez az zongora hangverseny kiváló lesz, Molnár Ferenc Regőt köszöntjük, tehát nagy szeretettel, vendégelőadója pedig Güth Máté lesz.
0: No, hát akkor igazából
1: végén. Várjál, egy még van.
0: Egy még van,
1: ne haragudj. Ez az lesz egy színházunk is június 23-án. Aha. Ez a Férjek Slamasztikában, ez egy francia vígjáték két felvonásban, Várkonyi Andrással, Cseke Katinkával, Szőke Zoltánnal, Kárpáti Leventével. Ez 23-án lesz. Nagyon nagy szeretettel várunk a színházterembe erre is minden kedves érdeklődőt.
0: No, akkor most már meg vagyunk.
1: Meg.
0: Szuper. Igen. Minden info hol?
1: Minden info a szekszárdagora.hu oldalon, valamint a TikTok, Insta és Facebook oldalainkon. És nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves vendéget.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Minden jót.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. A Rocket Fencei és a tegnap slágerei.
5: Ez az Andrit reggel.

3:10 is elmúlt már június 4-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, térünk rá még egyszer időjárásunkra. Jelenleg már olyan 23 fok környékén járunk, ennél sokkal melegebb már nem lesz, olyan 25 talán a maximum, viszont hát elméletileg a felhők azok majd eltűnnek, mert most mintha megint csak gyülekeznének, de hát ez ilyen lesz egész nap, egyszer jönnek, aztán mennek, úgyhogy erre kell készülni. 25 fok, néhol felhőség volt, néhol tiszta nap sütötte, úgyhogy igen, ez nagyjából a mai receptúra. Az orvos meteorológiára érdemes még odafigyelni, mert hogy ugyan időjárási front nincsen térségünkben, a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek. Ezek lehetnek fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, így készüljön, így kalkuláljon. Tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.

0: 2 perc múlva 10 óra lesz, június 4-én csütörtökön. Reggelünk végéhez értünk. Mozgalmas volt ma is, a napi ötös tagjaitól azt kérdeztük, hogy hogyan is vannak, majd el kapcsán beszélgettünk egy picit arról, hogy az érzéseket ki kell fejezni így vagy úgy. Aztán pedig a különleges szindrómákról beszélgettünk, mint az autósörfőzde szindróma, vagy a Párizs szindróma. Elképesztő dolgok vannak a világban. Aztán pedig végül Gödrey Zoltán, a Napavics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével beszéltük át a következő időszak programkínálatát, és most itt vagyunk. A folytatásban is jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei Géczi Adriennel. Holnap reggel 6-tól még egyszer együtt indítunk. Addig is kitartást és minden jót. Fekete Dávid vagyok. A viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy automárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 ezer külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 ezernél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a kaposvári regionális nyomozóügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi vármegye székhelyen, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható, gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Elmúlt 10 óra, köszönjük a híreket, én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A következő percekben újabb slágerek érkeznek, hogy lendületesen teljen a csütörtök délelőtt.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a...

0: Amok kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ma június 4-éhez értünk a naptárunkban, csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Bulcsú nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk, ami pedig az időjárásunkat illeti. Napközben túlnyomóan napos, gomoly felhős időre készülhetünk, egy-egy záporral, esetleg gyenge zivatarral. Az északnyugati szél napközben megélénkül, délután majd 23 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértékeit Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszóltan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erő széllökések kísérhetnek. Holnap napközben 19 és 29 fokot mutathatnak a hőmérők itt Szekszárdon és környékén.
1: Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Különleges zenei eseménynek ad otthont június 13-án a Szekszárdi Művészetek Háza, a Babis Mihály Kulturális Központban. Első alkalommal rendezik meg a kórusok éjszakáját, amelyen több mint 140 énekes lép színpadra, 5 kórus közreműködésével. A rendezvény este 6 órakor kezdődik. A vendégeket Gonda Mária, a Babis Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója köszönti, majd Janu Attilani, a Városi Önkormányzat Kulturális, Turisztikai és Város Marketing Bizottságának alelnöke mond ünnepi gondolatokat. Az est lelki üzenetéről Rácz József Esperes gondoskodik. A program során fellép a Kaposvári Református Kórus, a Kaposvári Zenekedvelő Kórusa, a Pécsi Nosztalgia Ének Együttes, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes és a Szigetvári Tinódi Vegyes Kar. Az énekarok mellett hangszeres és szólóénekes közreműködők is színpadra lépnek. Az est műsorvezetői a Garai János Gimnázium diákjai Bindek Tamás és Szabó Ágnes lesznek. A belépés díjtalan, azonban regisztrációhoz kötött.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Haló,
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóban mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó lab magán vérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!
0: Menőajánlatok a Rádió Andriton. A Pizzam a mai kínálatam, itt frankfurti levest ebédelhetünk pirított virslivel. Az A menü leves plusz rakott karfiol, a B menü pedig leves plusz paradicsomos káposzta főzelék sült oldalassal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt grízgaluska levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető sertéspörkölt galuskával, káposztasalátával, vagy választható gombócos sertésszelet tésztával vagy rizssel. A C menü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő előadó hangját szinte azonnal fel lehet ismerni. Karcos, érzelemmel teli énekstílusa egyedivé tette a rockzene világában. Pályafutása során számos nagy slágert adott a közönségnek. Ja már is Joe Cocker, itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mi kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Lassan elérkezünk a 11 órához, remélem, hogy kellemesen telik a csütörtök délelőttjük. Köszönjük, hogy ezt az órát is velünk töltötték. Most hamarosan érkeznek a hírek, utána pedig természetesen folytatjuk a jó hangulatot a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Dob be hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan! Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől! A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
9: Újabb hat zalaegerszegi területen találtak aszbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, az imént pedig a híreket hallottuk, úgyhogy már is visszatérünk a ma kedvenceihez és a tegnap slágereihez. Egyre közelebb az ebédidő, addig is kellemes csütörtöket kívánunk mindenkinek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hallgatóim is tervezik már a nyári pihenést. Ha igen, akkor jön most egy kis érdekesség ezzel kapcsolatban. Érdekes változásokat mutatnak ugyanis a Tolna vármegyei utazási szokások. Az utazási irodák tapasztalatai szerint egyre többen választják ismét a szervezett utakat, különösen az 50 év feletti korosztályból. Sokan keresik a kényelmes és biztonságos megoldásokat, ezért a társas körutazások újra népszerűek lettek. Európa továbbra is kedvelt célpont, de egyre több utazó vállalkozik távolabbi kalandokra is, akár Japánba vagy az Egyesült Államokba. A fiatalabb a körében ugyanakkor továbbra is a klasszikus tengerparti nyaralások vezetnek, Egyiptom, Törökország és Görögország mellett egyre többen érdeklődnek Albánia és Bulgária iránt is. Utóbbi különösen érdekes, hiszen a Fekete-tenger partvidéke sokak számára nosztalgikus emlékeket idéz fel a 80-as évekből, miközben ma már jóval fejlettebb szolgáltatásokkal várják a turistákat. Az utazási szakemberek szerint a korábbi évek bizonytalanságai, a járat, törlések és szállás problémák miatt sokan ismét az utazási irodák segítségét kérik. Bár a piac még nem ért el a járvány előtti szintet, a foglalási kedv folyamatosan erősödik, és úgy tűnik, hogy a nyár egyik nagy visszatérője idén Bulgária lehet. Rádió Andrét!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit. Hogyha a következő hetekben úgy érzik, hogy az éjszakai csendet időnként munkagépek zaja töri meg a térségben, annak jó oka van. A MÁV ugyanis tovább folytatja a vasúti pályák karbantartását Tolna vármegye több szakaszán is. A munkálatok a Récilas és Dombóvár, valamint a Récilas és Bátaszék közötti vonalakon zajlanak, és az éjszakai órákban is dolgoznak a szakemberek. A karbantartási munkák este kezdődnek és egészen hajnalig tarthatnak, ezért a sínek közelében élőknek még hetekig számítaniuk kell a megszokottnál nagyobb zajra. Június 10-től Decs térségében is folytatódnak az éjszakai munkák, amelyek nem csak az állomások környékén, hanem a nyílt pályán és a vasúti átjáróknál is hallhatók lesznek. A vasútársaság szerint ezek a beavatkozások elengedhetetlenek a biztonságos közlekedés fenntartásához, ugyanakkor a környéken élők türelmét is kérik. A következő hetek tehát a vasút mellett élők számára várhatóan nem a teljes nyugalomról szólnak majd, cserébe azonban egy megbízhatóbb pályahálózatot eredményezhetnek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi adjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexárd, Tinódi utca 6.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és útorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
0: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petszelmór utca 80-ban. Menőajánlatok a Rádió Andriton. A pizzám a mai kínálatam, itt frankfurti levest ebédelhetünk pirított virslivel, az A menü leves plusz rakott karfiol, a B menü pedig leves plusz paradicsomos káposzta főzelék sült oldalassal. A Coffee Amaretto étterem mai kínálata, itt grízgaluska levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főitele közül pedig kérhető sertéspörkölt galuskával, káposztasalátával, vagy választható gombócos sertésszelet tésztával vagy rizssel. A C-menü pedig grillezett csirkemell, kertész salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan előadó érkezik, akit sokan minden idők egyik legnagyobb popikonyának tartanak. Michael Jackson nem csak a zenével, hanem a videóklipjeivel, a tánc mozdulataival és a színpadi jelenlétével is új korszakot nyitott a könnyű zenében.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, hamarosan teletharangoz az óra, egy újabb tartalmas délelőtt végéhez érkeztünk, és nagyon örülök annak, hogy ezen a csütörtöki napon is velünk tartanak. Akár már az ebédet készítik elő, akár még dolgoznak, vagy éppen autóban ülnek, remélem, hogy zenénkkel sikerült egy kis kellemes kikapcsolódást nyújtanunk. Mielőtt azonban tovább szólnának a kedvencek, most következnek a térség legfontosabb hírei, de maradjanak velünk, hiszen utána folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
7: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Alelnök lett dr. Sárosi József. Teljesen megújul az energiapark játszótér. Eső, szél, napsütés is lesz csütörtökön. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. Június 2-án egy tűzesethez és három műszaki mentéshez vonultak a Tolna vármegyei tűzoltók. Mintegy 200 négyzetméteren hulladék égett kedd délután a Cikói hulladéklerakó területén. A tűzesethez a szekszárdi hivatásos, valamint a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek egy erőgép segítségével megbontották az égő hulladékot, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában egy társasházi lakás erkélyéről kisméretű betondarabok hulladtak a járdára. Mert csak Nádasdon egy útra dőlt fa akadályozta a közlekedést, míg Tolnán egy segédmotoros kerékpáros szenvedett könnyű sérülésekkel járó balesetet. Az országgyűlés legutóbbi döntése értelmében új, megtisztelő feladat elé néz dr. Sárosi József Szekszárd országgyűlési képviselője, aki a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjaként és egyben alelnökként is végzi majd a parlamenti munkáját. Mint elmondta, a Tisza frakciójában történt személyi változások, államtitkári kinevezések miatt a felkérést elfogadta és nagy örömmel és felelősségtudattal vállalta. A pénzügyek és a költségvetés területe hatalmas felelősség, hiszen az itt születő döntések mindannyiunk mindennapjait közvetlenül érintik. Alelnökként arra fogok törekedni, hogy a szakmaiság, az átláthatóság és a konstruktív munka jellemezze a bizottság működését, olvasható a képviselő Facebook oldalán. Dr. Sárosi József első parlamenti felszólalásában Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez szólt. Elmondta, hogy térségünkben a fiataloknak hatalmas problémát jelent a fővárosba vezető vasúti közlekedés és a lakhatási válság. A miniszter kijelentette, hogy a Magyarországra érkező uniós források ebben is segíteni fognak. Magyarországon tartózkodó német fiatalokat fogadott Berlinger Attila polgármester. A találkozó részleteiről most őt hallja.
10: A Main-Tauber járásból, Németországból, Tauber Bischofsheim városából érkeztek hozzánk fiatalok vendégségbe. Tudni kell azt, hogy 1991 óta létezik Tolna megye és a németországi Baden-Württemberg tartományban lévő Main-Tauber járás között az a partnerségi kapcsolat, melynek a révén azt gondolom sok-sok ezer német vagy magyar diák felnőtt látogathatta meg egymást ezekben az évtizedekben. Tóth Lászlóné Márta révén a Nyitott Világ Alapítvány hosszú évtizedek óta szervez nyári táborokat olyan német fiatalok számára, akik nem csak a magyar nyelvet, hanem egy kicsit a kultúránkat, hagyományainkat és Szekszárd szépségét is megismerhetik. Ezért nagy örömmel fogadtuk ma délelőtt itt a Városházán azt a német küldöttséget, melyben sok fiatal sportoló, egyébként nagyrészt ezek a fiatalok, illetve kísérőikkel együtt meglátogattak bennünket. Ezek a fiatalok, azt gondolom, ezen az egyhetes tartózkodásuk révén sok mindent fognak látni. Jártak már a Balatonnál, ebben a programban Szekszáron kívül elmennek a Paksi atomerőművet is megtekinteni. Látogatást tettek a Tolnatej ZRT-nek a vadonatúj sajtüzemében, és azt gondolom, hogy nagyon sok élménnyel és nagyon sok jó tapasztalattal fognak majd hazatérni. A legfontosabb küldetése ezeknek a találkozóknak azonban az, hogy ez a legjobb lehetőség, amikor fiatalok Európán belül egy másik országnak a hagyományait, kultúráját baráti kapcsolatokon keresztül tudják megismerni.
9: Aláírták a versenyképes járások program keretében korszerűsítésre kerülő energiapark játszótér új eszközeinek beszerzésére, szállítására és telepítésére vonatkozó szerződést, amelynek részleteiről Máté Péter alpolgármestert kérdeztük.
11: A versenyképes járás támogatás keretéből Szekszárdon az energiaparkban egy felújítás történik. A felújítás elsősorban az aszfaltozott pálya. A pálya aszfaltozása nem sikerült első körön, úgyhogy most második ütemben a kivitelező ma aszfaltozza, konkrétan mai napon történik az aszfaltozás. Ezen az aszfaltozott felületen egy kresszpark létesül, és egy kosár és focipálya a másik felén, tehát megosztva két részre. Azon kívül az energiaparkban több játék telepítése történik, meglevő cserélése és új játék telepítése. A kivitelező 2-3 héten belül tudja kezdeni a munkát, 111 napja van rá, de szeptemberre kész lesz a felület, azt ígérte, hogy szeptemberben átadja a munkaterületet, és a kész beruházást. Annyit hozzátérnék, a Kresszparkban végre lesz egy körforgalom is, tehát a gyerekek már a Kresszparkban nem kellett tanulni a körforgalom használatát.
9: Május 26-án második alkalommal vett részt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei szervezete a Bogyiszlói Általános Iskola nyílt napján, ahol egy délelőtre az agrárszakmák kerültek reflektorfénybe. Az 5.-8. évfolyamos diákok játékos, interaktív foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg a mezőgazdaság izgalmas világával. Szó esett agrárszakmákról, technikumokról, duális képzésről, ösztöndíjakról és a fiatalokra váró lehetőségekről is. A jó hangulatról kvízkérdések, nevetések és rengeteg ajándék gondoskodott, a legügyesebbek repi meglepetésekkel gazdagodhattak, a program végén pedig senki sem távozott üres kézzel. Nagy érdeklődéssel fogadták a diákok a Déli ASZ Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium, valamint a Déli ASZ Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium bemutatkozását és imásfilmjeit is. A foglalkozásokon összesen 54 diák és 4 pedagógus vett részt. Vémjend adott otthont a jubileumi Tetrekész napnak. A 25. alkalommal tartott programon elhangzott, hogy a nemzeti radioaktív hulladék tárolót érintő legfontosabb stratégiai feladat, hogy a két új felszín alatti kamra tér kiképzésével összefüggő munkálatok haladjanak. Ezen túl az esemény felszólalói kiemelték az átlátható működés és a folyamatos lakossági tájékoztatás jelentőségét. 5. elismerések napja a Déli ASZ-nél. A Déli Agrárszakképzési Centrum 5. alkalommal rendezte meg az elismerések napját, hogy elismerje azon oktatók és technikai dolgozók munkáját, akik elhivatottságokkal intézményeik biztos alapját jelentik. Az ünnepség egyszerre volt köszönetnyilvánítás és a rendkívüli büszkeség napja, hiszen a diákok idén minden eddigi rekordot megdöntve a legnagyobb számban hoztak el dobogós helyezéseket a szakma kiváló tanulója versenyről, az országos szakmai tanulmányi versenyről és más hazai megmérettetésekről. Az év oktatója elismerésében részesültek Albrecht Réka, Balog Attila, Bernát Gergely, Gáti Andrea, Görög Marian, Jerger Zsolt, Lukács Andrea Lívia, Nagy Ádám, Nagy Sándor Zoltán és Régei Mónika. Az év dolgozója elismerésben Aggocs Tamás, Baracsi Klára Klaudia, Bátyai Józsefné, Hetyei Róbert, Józsai István Tamás, Katrics Ágnes, Megyesi József, Mészáros Mónika, Schreiner Cecília Dorottya, Soltész Erzsébet, Várhegyi Judit és Városi Klára részesült. A rendezvény ünnepi hangulatát a diákok színvonalas kulturális műsora, valamint a Kajsza Harsona Kvartett zenei előadása tette igazán emlékezetessé. Gratulálunk minden díjazottnak, felkészítő oktatónak, munkatársnak és fellépőnek. Csütörtökön az ország keleti és északkeleti harmadán még újabb eső, zápor, zivatarok alakulhatnak ki, késő délutántól csökken a csapadékhajlam, máshol már száraz időre sok napsütésre van kilátás. Nyugaton a déli délnyugati, máshol a nyugati északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések, a csúcsfőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, északkeleten lesz hűvösebb, Szekszárdon hajnalban 14, napközben 25 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Elmúlt dél jó étvágyat kívánunk azoknak, akik most készülnek ebédelni, mi pedig továbbra is gondoskodunk a jó hangulatról, forognak tovább a ma kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Andriton.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrit színes kulturális programokkal készül júniusban a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeum, ahol a régészet, a történelem és az irodalom kedvelő is izgalmas élményekre számíthatnak. Már június 8-án hétfőn egy különleges néprajzi előadás várja az érdeklődőket a múzeum főépületében. Csapai János néprajzkutató a Mindig nyíló virágok című időszaki kiállításban tart előadást délután 2 órától. A Régészet Napja programsorozat június 12-én és 13-án folytatódik. A látogatók betekintést nyerhetnek Tolna vármegye régészeti kincseibe. Szó lesz az alsónyéki, lengyeli kultúra gazdag silleleteiről, bronzkori kerámiákról, valamint első Béla király és Szekszárd kapcsolatáról is. Különlegességként a múzeum régészeti raktára is megnyitja kapuit, ahol szakvezetés mutatja be, milyen értékeket őriznek a falak mögött. Június 20-án pedig érkezik az év egyik legnépszerűbb kulturális eseménye, a múzeumok éjszakája. Este 5 órától 4 helyszínen, a múzeum főépületében, a Vármegyeházán, a Babits Mihály emlékházban és az Irodalomházában koncertek, tálatvezetések, kézműves foglalkozások és interaktív programok várják a családokat és az érdeklődőket. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretik az égbolt különleges látványosságait, akkor érdemes lesz a következő napokban egy kicsit később lefeküdni. Június 5-e és 12-e között ugyanis egy ritka és igazán látványos csillagászati jelenséget figyelhetünk meg a nyugati égbolton. A Vénusz és a Jupiter, vagyis az éjszakai égbolt két legfényesebb bolygója látszólag egészen közel kerül egymáshoz. A legszebb látványt várhatóan június 9-én este nyújtják majd, amikor naplemente után 9:30 körül a nyugati horizont felett ragyognak egymás mellett. A jelenség szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz, így akár Tolna vármegye egy csendesebb pontjáról, vagy itt Szekszárd környékéről is érdemes lesz felpillantani az égre. Akinek van kéznél egy kisebb távcsöve, még több részletet láthat. A Jupiter holdjai is feltűnhetnek, miközben a Vénusz is különleges arcát mutatja. Ráadásul június 9-én a Merkur is érdekes helyzetbe kerül, így egyetlen estén több égi látványosságban is gyönyörködhetünk. Persze mindehhez egy dologra biztosan szükség lesz, derült időre és tiszta nyugati horizontra. Ha az időjárás is kedves lesz hozzánk, akkor a következő esték valóban emlékezetes perceket tartogathatnak a csillagok és bolygók szerelmeseinek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Következő előadónk először egy világhírű zenekar frontembereként vált ismerték, és ő pedig szóló karrierjével is maradandót alkotott. Ő nem más, mint Sting, aki több mint 4 évtizede van jelen a zene életben, és még ma is aktív alkotóként.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: FM.
1: Ez a Rádió Antrit. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Nem sokára 13 óra, úgyhogy érkeznek is a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
6: A Bobár Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kapható.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben. Tárkányi Zsolt, Búdis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például 2 nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 000 hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. 3 fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben.
4: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
9: Így bizony, ahogy mondták, 13 óra múlt 4 perccel, nagyon jó időnk van itt az Antrit szól a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, és június 4-én csütörtökön is pörgetjük a legnagyobbakat. Egy újra felkapottdal érkezik Dermo Kennedy-től, ez a Kiss Me.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Alan Walker és a Faded. Mekkorát ment ez a dal 2016-ban, ezért szólt itt az Antriton is a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között, ahol egy francia DJ váltja már a Norvégot, és bár az ezredforduló környékén lett igazán híres, most egy friss dalával érkezik Bob Sinclair Kiesával közösen, itt az I Can't Wait.

0: Ibiza! Ibizáztunk egy kicsit itt az Antriton, 13 óra 31-kor, június 4-e csütörtök van, Bulcsú névnapja. A Bulcsúkat köszöntjük, ami egy régi magyar személynév egyébként ismeretlen eredetű, a Bucsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott. Egyébként a Nemzeti Összetartozás napja van 2010 óta, ugye a trianoni békeszerződés aláírásának az évfordulója, a Magyar Fájdalom napja. De vannak születésnaposok, akik ünnepelnek, Gyurcsány Ferenc közgazdás politikus, a Magyar Köztársaság volt elnöke, például Angelina Jolie amerikai színésznő, Lukasz Podolski német válogatott labdarúgó, Gyökeres Viktor magyar származású svéd válogatott labdarúgó, aki most ugyan lemaradt a BL győzelemről, de a VB-n kint van és ott még bizonyíthat. Aztán nézzük gyorsan az eseményeket, ugye 1920-ban Versailles-ban a Nagy Trianon palotában aláírták az első világháborút, Magyarország számára végleg lezáró és a területének kétharmadát elcsatoló trianoni békeszerződést, de azért történt már előtte is jócskán dolog. 1783-ban például József és Jacques Montgolfier, nyilvánosan bemutatták a hőlégballonjukat, egy évvel rá pedig az első nő is repült vele. Nagyon szívesen kimondanám a nevét, de nem tudok franciául, és szerintem nem jósulna. Aztán 1917-ben a Columbia Egyetemen első alkalommal adták át a Pulitzer-díjat, melyet a magyar Pulitzer József, a magyar születésű amerikai újságíró alapított. 2005-ben pedig a magyar Wikipédia elérte a 10 000 szócikket. Szokták mondani, hogy a Wikipédia hát nem feltétlenül jó hírforrás, de vagy valamilyen tényforrás, esetleg alapja a dolgoknak, de maradjunk annyiban, hogyha rendesen ellenőrizve van valami, egy ilyen szócikk forrásokkal alátámasztva, akkor a Wikipédia egy tök jó dolog tud lenni, összeszedni információkat innen-onnan. Mi pedig összeszedjük a dalokat innen-onnan, például most a 80-as évekből az Edda érkezik hozzánk, ez lesz a Hűtlen mindjárt, ne menjen sehova.
1: Amíg él, ellen felejti, hogy a múltat ki nem tépheti szívéből.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Coreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre, akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink. Amerlander sajt 2199 forint per kilogram. 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint. Tolletejföl 374 forint. 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab. Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Az Edda együttesen megyünk tovább, akik Miskolcról indultak és lettek az ország egyik legismertebb bandája. Aranykorukat a 80-as és 90-es években élték, de mai napig sokak nosztalgiáznak dalaikra. Most a Hűtlen szól, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A DJ legenda, Avicii és az Addicted to You. Ezt volt itt az Antiton, 2 perccel már 14 óra előtt járunk, június 4-én csütörtökön. Ez pedig azt is jelenti, hogy jönnek a hírek, informálódunk, összeszedem a legfontosabb infókat az utakról, aztán pedig repülünk is vissza dalokhoz. Cseperón is itt lesz velünk, ez lesz a Good Luck Babe. Előbb viszont még a Jonas Brothers énekel az Only Human. Ezzel is várom majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár 4. hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 000 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 000 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 000-nél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét. Idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a kaposvári regionális nyomozóügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi vármegye székhelyen, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt, már 4 perccel ránézünk gyorsan az utakra. Mi a helyzet, hogyha éppen közlekedne, akkor mondom is, hogy mire érdemes figyelni. Van munkálat az 56-os főúton Szekszárd határában délen, a 6-os kilométer kőnél. Itt egyéb útépítési munkákat tartanak útszűkülettel, illetve 40-es korlátozó táblával, ott 70 helyett tehát 40-nel lehet haladni. Ezen kívül van még munkálat az M6-os autópályán, a tolnai lehajtó felhajtó, valamint az M6-os M9-es csomópont között a Budapest felé tartó oldalon felületi bevonat útkarbantartási munkálat van, úgyhogy a leálló sáv és egy forgalmi sáv is le van zárva, illetve a Szedresi lefelhajtó környékén szintén felületi bevonatot javítanak, itt egy forgalmi sávot zártak le a Budapest felé tartó oldalon továbbra is. Ezen kívül már csak Alsónálán érdemes figyelni, ott útkarbantartási munkák miatt van lezárva a fél útpálya, máshol viszont nincsenek kint a közutasok megyénkben. A megyénken túl viszont a Duna másik oldalán, ha esetleg az M9-esen áttévedne, akkor az 51-esen érdemes figyelni, Dusnok, illetve Baja között kaszálnak, úgyhogy ott is félpályás a lezárás itt, ott, amott. Ezen kívül már a városra közelítve azt látom, hogy annyira azért nincsenek sokan, de megélénkült a forgalom az Újvárosi templom előtt, a Damjanich utca, illetve a Mátyás Király utca között, és a posta, valamint a kórház északi sarka közötti szakaszon is. Ezen kívül még az elkerülő út, ami rendkívül forgalmas, az autóbuszállomás, vasútállomás közötti szakasz, illetve a volántelepi lámpákig egészen a Tarcsai Vilmos utca, és ahogy látom, a Kesejűsi út jó nagy része szintén piros, tehát arra fele is sokan vannak. Ezen kívül rendőrökről is be tudok számolni, az 56-os főúton az elkerülőn vannak kint az Obi körforgalomnál, de mérnek még a Bonyhád-Bátaszék összekötőn is, Bonyhád-Börzsönynél, fönn a Dombtetőn, illetve a 6-os főúton Bonyhádot elhagyva a megye határnál, és a Bonyhád-Bátaszék összekötőn is Bátaszék belterületén mérnek már, úgyhogy arra is óvatosan, hogy az 56-osan és a bátai behajtónál, mert bizony ott is kint van a trafi, de ha amúgy is jár valamerre, és tapasztal valami szokatlant, akkor várjuk a 74-es körzet 444-444-es számon a hívását, segítsen, hogy mi is segíthessünk másoknak. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Noké, közlekedtük magunkat, a ma kedvencei, meg a tegnap slágeré pedig térnek is ide vissza az FM 101-re. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig a Jonas Brothers dalát hoztam, ezt tőlük az Only Human.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Bombonének át itt az Antritón a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között 14 óra 20-kor, ahol most még 99-nél is régebbre ugrunk vissza egy olyan dalhoz, ami generációkat kísért végig, és a mai nap is lehet rá még hedvengelni. Az AC/DC csapat húrok közé ez a Highway to Hell!

0: Here comes the Hustlapper! Ez volt itt az Antriton, 14 óra 34-kor egészen pontosan június 4-én csütörtökön járunk, és az időjárási információkkal érkeztem ezúttal, mert hogy bár azért annyira jó időnk nincsen, de nem olyan vészes. 26 fokot írnak a hőmérők, erősen felhős az időjárás, én is ezt látom egyébként, látom a kékeget, de többnyire azért tényleg felhők takarják a napsütést is, úgyhogy gomolyos idő van odakint. A folytatásban majd talán egy kicsit felszakadozik ez a felhőzet, de marad ez a 27, 26, 25 fok, és a legalacsonyabb is egyébként éjszaka 13 lesz majd, úgyhogy holnap egészen kellemes 18 fokra ébredhetünk. Ez minden, amit tudni kell a hőfokról, a hőmérsékletről. Egyébként nyári ruha esernyővel az ajánlott az időkép ruhatípje. Esni elszórtan eshet, de nem valószínű azért errefele. Mindenképpen érdemes azért számolni vele, egy esernyő elfér a táskában, de nem kell megijedni tőle. A folytatásban majd a következő napokban jön egy kis hidegfront erőszéle holnap, de egyébként 27, 28, 29, 31 fokok lesznek, úgyhogy a hétvége is igencsak jó időben fog telni. Átmenetileg csökken a pollenterhelés, ezt írják a fenyőfélék, a pázsitfűfélék és a csalánfélék, azonban még közepesen vannak jelen a levegőben, viszont időjárási front nincs felettünk, a frontérzékenyeknél viszont továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek, főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák is. A zápor, zivatar pedig elő-elő fordulhat, ez felerősíti az asztmások, illetve a pollen allergiások panaszait. Egyébként fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, meg persze a vitaminokra, szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, meg persze a dalokra is, amik itt szólnak az Antriton, a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei, Miles Smith is énekel mindjárt, ez lesz egyik legújabb dalom, a Stay, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelj, Szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-áig minden termékre. Minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode. Szexár, Tinódi utca 6. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Haló!
5: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Szól az Antrit benne a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, pont olyanokkal, mint a most következő dalok. Egy a 90-es, egy pedig a 2000-es évekből, előttük viszont egy friss favorit érkezik. Ő Miles Smith és a Stay, itt a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ray Dalton és a Do It Again. Ez volt itt az Antriton, a ma kedvenceinek, persze a tegnap slágerei között. 3 perc múlva már a 15 óránál járunk, úgyhogy érkeznek a hírek, a régiós térség legfontosabbjai. Joli szállítja őket, aztán természetesen hozom is vissza a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit ide a 105.1-re. Az Imagine Dragons is énekel majd, ez lesz a Bones kezdésként a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kapható.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
9: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink, Amerlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, Tolletej föl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Megújul a Babits utcai intézmény Szekszárdon, megnyílt a Gyermekeink ezer arca kiállítás, pénteken újabb hidegfront érkezik. Jó napot kívánok, Jantner Gyuli vagyok. 2026. június 4-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította ezt a dátumot nemzeti emléknappá, amely az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának és a történelmi Magyarország szétszakításának gyásznapja, egyben pedig a határokon átívelő magyar összetartozás melletti kiállás ünnepe. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezése került sor Szekszárdon, a Béla király télen álló országzászlónál. A programon ünnepi beszédet mondott Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, majd a város ifjúságának képviseletében a Déli ASZC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium Péti Csilla által felkészített diákjai adtak műsort Trianon az irodalom tükrében címmel. Az ünnepi ezután dr. Kasszó Gyula református lelkipásztor egyházi áldásával folytatódott, majd a megjelentek koszorút helyeztek el az országzászlónál. A Babits Mihály Kulturális Központ képviseletében Horváth Farkas Zsuzsanna általános igazgatóhelyettes, Varga Dalma szakmai igazgatóhelyettes, valamint Gödrey Zoltán kommunikációs osztályvezető hajtott fejet a zászló előtt. Még tavaly került aláírásra a Top Plus pályázat fogyatékosok nappali intézményének felújítása című pályázat támogatási szerződése, amelynek keretében Szekszárd megyei Jugováros önkormányzata 125 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert. Szekszárd megyei Jugováros önkormányzata közleménye szerint a Babits Mihály utca 17 szám alatt működő fogyatékosok nappali intézményének felújítási tervei már elkészültek. Jelenleg ezek alapján zajlik a kivételezői közbeszerzés előkészítése. A felújítás során korszerűsítik az épületet, főként energiatakarékossági és akadálymentesítési szempontból. Megújul a főbejárat, új akadálymentes mosdó készül, valamint modern, hőszigetelt ajtókat és ablakokat építenek be. A bejárat elé új rámpa, járda és korlátok kerülnek, hogy az intézmény könnyebben megközelíthető legyen. A jelenlegi parkolókat is átépítik, mert már nem felelnek meg az előírásoknak. Felújítják az épület víz, szennyvíz, fűtési és elektromos rendszereit is. Új radiátorokat és gázkazán szerelnek be, valamint gépi szellőztetést alakítanak ki azokban a helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés. A tetőre napelemek kerülnek, így az intézmény energiahatékonyabb és gazdaságosabban működtethető lesz. A projekt tervezett befejezési dátuma 2028. július 1. Idén már harmadik alkalommal rendezték meg a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegye fénytörés regionális fotó- és rövidfilm pályázatát, amelyre 76 pályamű érkezett. A részletekről Hódi Katalint, a Gyermekvédelmi Központ Tolna vármegye intézményvezetőjét kérdeztük.
11: A Gyermekvédelmi Központ fénytörés regionális fotó- és rövidfilm pályázatát idén most már az idei év, amikor harmadszor rendezzük meg régiós szinten. Nagyon örülünk neki, mert 76 pályamű érkezett be hozzánk. Ebből kettő kis film is, rövid film is, ez még abszolút ilyen kísérleti fázisban van, de nagyon boldogok vagyunk. A kiírás szerint az érzelmekről kellett, Gyermekeink ezer arca címmel hirdettük meg most ezt a pályázatot, és az érzelmeket lehetett bemutatni a pályaműveken. Nagyon klassz portréfotók születtek, amelyeknek egy része effektes fotó volt, ami számomra is nagyon érdekes, tehát ebben már egy picit így belenyúltak, és ez már egy ilyen számítógépes technikával készült fotókat jelent, míg a többi része az pedig hát hagyományos fotózási technikával készültek. Azért, hogy létrejöhessen ez a pályázat, igyekeztünk olyan támogatókat felkutatni, akik szintén egyetértenek a mi céljainkkal, mert azt gondoljuk, hogy a mai gyermekvédelemben rendkívül fontos a traumatudatos nevelés. Nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk érkeznek, valami pluszt kaphassanak, valami olyan útravalót, amit aztán a későbbi életükben tudnak használni, alkalmazni. És azt gondolom, hogy a művészetterápia egy nagyon fontos része a mi munkánk, és ebből az egyik szegmens tulajdonképpen a fotózás, ami most már ugye harmadik éve akkor megy az intézményben.
10: Az eseményen jelen volt dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta, hogy különösen fontos a tehetséges gyerekek kezét fogni és támogatni.
12: Én azt láttam ebbe a kiállításba, hogy csodálatos tekintetek, tiszta tekintetek, akarni, tenni tudás van a fiatalokba, és igenis, nem mutogatnunk kell, meg rendezni kell az elmúlt időszaknak a problematikáját, de igenis fogni kell a kezüket, vezetni kell őket, és meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a tehetségek azok tovább tanulhassanak, de legalább mindenki egy jó erős szakmát tanuljon meg. És igenis ezért kell a bérlakás építésben, a kollégium építésben előjárnunk, hogy ezek a gyerekek azt érezzék, nem csak ezek a gyerekek, hanem én nagyon sokat tudok mondani a saját kollégáim közül, akik elmondták, hogy a mai gyerekeknek szülői és nagyszülői segítség nélkül szinte lehetetlen saját ingatlanhoz jutni. Tehát azt gondolom, hogy ha meg akarjuk tartani a fiatalokat, hogyha azt akarjuk, hogy a vidéken maradjanak fiatalok, dolgozzanak a fiatalok, szépítsék a vidéket, akkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsük ezeket a fiatalokat. És ez a bemutató, ez a pályázat, ez leklatáns példája annak, hogy mire képesek a fiataljaink. Nem szabad őket elengednünk, nem szabad őket elengednünk az országból, vagy elengednünk a vidékről, vagy a városból. Itt kell őket tartani, igenis fogni kell a kezüket, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy értékes tagjai legyenek a magyar társadalomnak.
10: A parlag fővirágzási időszakának közelettével a földhasználó kiemelt feladata a gyomnövény elleni védekezés, az ingatlanon a parlag fővirágbimbó kialakulásának megakadályozása és ennek az állapotnak a vegetációs időszak végéig történő folyamatos fenntartása. A kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a parlag fő felületi borítottsága a 30%-ot meghaladja, a hatóság elrendelheti a közérdekű védekezést. A parlag fő pollenje az egyik legerősebb allergén Magyarországon, amely évente emberek 100 000-nek okoz egészségügyi problémát, értesültünk a Tolna vármegyei kormányhivatal oldaláról. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználók kártalanításra nem tarthat igényt, annak teljes költségét köteles megtéríteni, és a hatóság minden esetben növényvédelmi bírságot is kiszabamulasztóval szemben. A bírság mértéke fertőzett terület méretétől függően 15 000 és 5 millió forintig terjed. Mértéke belterületen magasabb, mint külterületen. A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetése esetén a NAV által kerülnek behajtásra. A Tolna vármegyei kormányhivatal kéri a földhasználókat, hogy a közösség védelme érdekében fordítsanak kiemelt figyelmet a parlag fű elleni védekezésre, és tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy területeik gyommentes állapotban maradjanak. A felelős földhasználat és az időben elvégzett védekezés közös érdek, amely hozzájárul az egészségesebb környezet megteremtéséhez és a lakosság életminőségének javításához. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet és elszórtan kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, amelyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők, Szekszárdon hajnalban 14, napközben 26 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
13: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Köszönjük szépen Jolinak a híreket, robogunk is tovább a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, 15 óra után 9 perccel pedig akkor neki is ugrunk az Imagine Dragons dalának, ezt tőlük, a Bones.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

a fényben, Zséda volt, mint rálig mellettünk itt az Antriton, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szegélyezik a dolgos hétköznapokat is. Kispéntek van, egyre közelebb a hétvége, a legnagyobbak pedig addig is itt vannak, és ezekkel küldöm a kitartást. Florida és a Good Feeling, már szól is!

Jennifer Lopez és David Guetta a legújabb közösükkel a Save Me Tonight-tal itt az Antriton, 15 óra 33 van, június 4-én csütörtökön járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy fordult a mozi, így hát érdemes megnézni a mozi kínálatot, itt Szexárdon az Agorában várják a Michael Jackson rajongókat, egészen 10-ig, június 10-ig 17 órakor vetítik a Michael című filmet, ami a legújabb olyan dokumentumfilm, ami berobbant a mozikba, és sorra döntögeti a rekordokat. Egyébként egy mozis portréről van szó, a világ egyik legnagyobb hatású művészének az életéről és a hagyatékáról. A főszereplő egyébként Jaafar Jackson, Michael Jackson unokaöccse, úgyhogy igencsak hitelesen sikerül átadni mindazt, amit a popstar képviselt. Egy szinkronizált angol-amerikai életrajzi filmről van szó egyébként, és 2 óra, úgyhogy azért fel kell kötni a gatyát, de 17 órakor várnak mindenkit sok szeretettel. Ezen kívül érkezik a Megszállottság, egy horrorfilm, 19:30-kor, Michael Johnston a főszerepben, nem Jackson, Johnston, és ez is érdekesnek ígérkezik. Aztán természetesen majd holnap csatlakozik a hétvégére a Varázslatos Titokfam, ez 15 órától lesz majd látható, egy szinkronizált amerikai kalandfilm, 110 perc, Andrew Garfield-dal és Claire Foy-jal a főszerepben, ez már szerintem a kicsiknek is érdekes lehet, úgyhogy érdemes böngészgetni a szexárdagora.hu oldalt, mindenfélével tájékozódni, és hát mozizni, mert a mozi az jó, a filmek jók, és természetesen egy kicsit fel tudja dobni az ilyen borongós időt, mint ami a délután itt keveredett, kavarodott, kerekedett, úgyhogy ehhez igyekszem én is a dalokkal, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, Benson Boone-nal például a folytatásban, ez lesz tőle a Beautiful Things, nem menj sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van? Van legalább egy fő munkavállalója? Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon! Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre! Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30.
7: www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
8: A folytatásban egy nemrég berobbant fiatal srác jön, aki a TikTokon kezdett énekes videókat posztolni, és össze is kalapált magának 9,1 millió követőt. Tavaly már jelölték Grammy-re, de nem nyert, ugye még csak 23 éves, van ideje bőven. Ő Benson Boone és a Beautiful Things az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a

0: Calvin Harris és Dua Lipa zárja a munkaidőt itt az Antriton. Június 4-e csütörtök van. 2 perc múlva járunk egyébként 16 óránál, úgyhogy a szerencsésebbeknek irány haza. Ehhez hozom majd az utakról az információkat, meg persze természetesen a hazafele úthoz és a munkához is, aki esetleg még dolgozna, a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Zomber kezdő majd, ez lesz a Homewrecker a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Dob be hétfőket!
4: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
5: Gondoljon már most a hűvösebb napokra, és spóroljon okosan! Vegye meg tűzifáját egyenesen a termelőtől! A bátaszéki Jankó Faker Kft. Elhozza önnek a prémium minőségű kemény fát. Kiemelt ajánlatunk Akác tűzifa konyhakészen 57 ezer, méterben 42 ezer forint per erdei köbméter. Áraink tartalmazzák a szállítást és az áfát. Válasszon akác, cser, tölgy vagy kőr is kínálatunkból, és élvezze otthonában a valódi fa melegét. Rendeljen még ma! Jankó Faker Kft. Bátaszék, Garai utca 99. Telefon 30 45 88 770.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Coreotec autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárca vezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a Vándorat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember emberek három sírhelyet, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján három egyéni, három dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása is.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma keleten is felszakadozik a felhőzet, ezt követően mindenütt naposabb idő várható, gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti, észak-keleti megyékben fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 után járunk, 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Vannak munkálatok, amit végeznek a környéken. Az M6-os autópályán például a Szedressi lefelhajtó közelében a Budapest felé tartó oldalon egy forgalmi sávot lezártak, egyébként 6 kilométeren keresztül a 128-as, valamint a 134-es kövek között, illetve Duna-Szentgyörgy és Paks felhajtói lehajtói között is felületi bevonat miatt a szintén Budapest felé tartó oldalon egy forgalmi sávot zártak le a forgalom elől. Itt 5 kilométeren nem lehet haladni abban a bizonyos sávocskában. Ezen kívül Szekszáron is van munkál, a Bátaszéki úton, az 56-os főúton, tehát egészen a város határ déli részén. Ott útszűkületet van építési munkálatok miatt, és 40-es táblát is kihelyeztek, úgyhogy óvatosan, hogyha arra megy, nem 70, hanem 40 a sebességhatár, illetve Alsónánál is érdemes figyelni, ott útkarbantartási munkálatok miatt félpályás az útlezárás. Ezen kívül más nincsen, úgyhogy közelítek a városra, ahol azt látom, hogy az újvárosi templom előtt piroslik a főút, illetve Dajminics utcától egészen a központig, és a kórházi kápolnánál is egészen sokan vannak. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, illetve a vasúti állomás és az autóbusz állomás közötti szakaszon is megszaporodnak a gyalogosok és az autósok is, úgyhogy óvatosan, hogyha arra fele halad. Rendőrökről rengeteg helyről tudok beszámolni, például a főúton az újvárosi temetőnél vannak kint, illetve az elkerülőn az Obi körforgalomnál látták őket. Ezen kívül vannak a Bonyhád-Bátaszék összekötő úton, Bonyhád-Börzsönynél fent a dombtetőn, Bonyhádon a Kossuth-Lajos Árpád utca kereszteződésében, egyébként pedig az M6-os lehajtónál Bátaszéknél is, az 55-ösön pedig még Pörböly, illetve Alsónyék között vannak a trafik, illetve van maga a trafi, és az 56-oson is érdemes figyelni, mert ott pedig a bátai behajtónál van kint a rendőrautó, de bármelyre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően és persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, ossza meg velünk, hogy mi is megosztassuk másokkal. Jó utat kívánunk!
2: FM 105.1.
0: Most pedig egy kicsit lehet pihenni a hajtás mellett, mert egy irány haza a szerencsésebbeknek, a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit játszom hozzá itt az Antriton is. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Zombor felvételét hoztam, ezt tőlem a Homewrecker.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Ez a Rádió 1 Street FM 101.

Taylor Swift és az Anti-Hero, ez szólt itt az Antriton, a ma kedvencei mellett, pedig a tegnap slágerei szólnak. Két legendás énekes, Whitney Houston és Enrique Iglesias közöse is például. Ez a Could I Have This Kiss Forever a 101-en.

0: Eli, de jó kis dal szólt itt az Antriton, 16 óra 34 a pontos időnk, és egyébként az a helyzet, hogy közeledik itt olyan dolog a hazánkban, hogy amitől nem annyira lesz mosolygós a szánk. A parlagfű szezonról van szó egyébként, a parlagfű virágzási időszakának a közeletével pedig nagyon fontos tudni a földhasználóknak, hogy különösen kiemelt feladat a gyomnövény elleni védekezés. Ugye ezt azért lehet, hogy sokan nem tudják, közeles az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani a tulajdonos, mert hogy a parlagfű pollenje az egyik legerősebb allergén Magyarországon, évente emberek 100 000-nek okoz egészségügyi problémát, és igazából nem csak 100 000-nek, hanem már millióinak is, mert hogy 3,5 millióra tehető az allergiások száma, ebből 1,5 millióan pedig a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Úgyhogy érdemes figyelni, egyrészt azért, mert másoknak sem jó, nekünk sem jó, és a növényvédelmi hatóság, ha a helyszíni ellenőrzései során még nem virágzó parlagfűvel fertőzött területet talál, akkor először felhívja az ingatlan tulajdonosának a figyelmét, vagy a földhasználó figyelmét a védekezési kötelezettségre. Egyébként pedig ezek elmulasztását követően akár bírságot is kiszabhatnak. Tavaly több mint 990 ilyen megbírságolás történt 61 millió forint értékben. Ezt egyébként a Nébih írja, és a Tolna vármegyei kormányhivatal is kéri arra az oldalán a földhasználókat a közegészség védelme érdekében, hogy kiemelt figyelmet fordítson a parlagfű elleni védekezésre, hogyha valamilyen területe van, és természetesen ezt ellenőrzi is majd az agrárügyi főosztály. No, mi pedig azt ellenőrizzük, hogy jók a dalok. Én szerintem igen, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei jönnek a folytatásban is. A bikini mindjárt a húrok közé csap, ez lesz a Mennyország felé. Várom vissza!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink: Amerlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, Tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A bikini együttessel megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később újra összeálltak és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most, a Mennyország felé.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Afrikában jártunk a KFT óriási slágerével 1984-ből, itt az Antriton pedig már a 16 óra utolsó percei taposuk, 2 darab minutum múlva elérkezünk a 17 órához, remélem hazaért, ha igen, akkor természetesen majd a pihenéshez, ha nem, akkor pedig a munkához, vagy az úton, autókázáshoz hozom majd a legnagyobbakat. Emilióval nem nézünk vissza. De érkezik Post Malone és Doja Cat közöse is, az I Like You. Ezzel is várom majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóban mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 000 magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben. Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több 100 millió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 000 hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 60, azaz 60 percünk van már csak közösen itt az Antriton a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. 17 óra után járunk, 4 perccel én Vörös Levente vagyok, kesztésként pedig akkor toljuk meg utolsó óránkat Post Malone és Doja Cat közösével, ez az I Like You.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: Rem és a Man on the Moon, ez volt itt az Antriton, 17 óra 28 van, 2 perc múlva tehát már fél hatnál járunk, az elmúlt napokban pedig egy bejelentést tettek még hozzám, hogy kicsoda, azt is elárulom. Minden idők legemblematikusabb rendezője Clint Eastwood, aki 96 évesen hivatalosan is visszavonul a filmszakmától. A hírt a fia Kyle Eastwood erősítette meg a nyilvánosság számára, mert hogy a rendező óriás karrierének egyébként meghatározó momentumai volt, a 95. születésnapja ünnepelte már tavaly, illetve hát a 96-at idén, és a spagetti westerntől egészen a jogi thrillerig igencsak széles skálán mozgott, hogyha a filmjeit nézzük, kevés rendező büszkélkedhet, tehát olyan termékeny életpályával, mint a 4-szeres Oscar-díjas Eastwood. 7 évtizedet felkaroló karrierje során több mint 70 filmalkotás kötődik a nevéhez, bár hírnevet eleinte nem is filmrendezőként szerzett, hanem sokkal inkább a western műfajához tökéletesen passzoló szigorú arcával hódította meg ugye a közönséget. A 60-as években kezdte a Rawhide című 8 évadot futott sorozatával, de a karrierje kilőtt, amikor 1966-ban a Jó, a Rossz és a Csúf című klasszikussá vált spagetti westernben ezt a kemény cowboy szerepet hozta, innen származik az ikonikussá vált párbaj jelenet, ugye, amikor a színész szigorú hunyorítását világszerte ismertítette. Egyébként rengeteg film kötődik még a nevéhez, az első rendezése 1971-ben a Jázd el nekem Misztit volt, aztán nem volt megállás. Eastwood olyan legendás alkotások megvalósításáért felelt, mint a Nincs bocsánat, a Millió dolláros bébi, a Gran Torino, az Amerikai mesterlövész, vagy a Sully, amellyel örökre beírta magát az amerikai, illetve a világ film történelmébe is. Mindössze 6 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy esze ágában sincs elbúcsúzni a filmes szakmától, egyébként az utolsó filmjét is nemrégen adta ki, ez a 2024-es 2-es számú esküt, ami az utolsó filmje. Én egyébként imádom a western filmeket is, illetve a Kelly hőseiben nyújtott szereplése szerintem 1970-es években volt ez, mai napig legendás. Úgyhogy Clint Eastwoodtól búcsúzunk, legalábbis a vászonról, de otthon azért be lehet még rakni egy-két jó Eastwood filmet, akár rendezői, akár színészi szereppel nézzük a legendát. Nálunk pedig berakjuk a jó dalokat, a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. A popikon a legendás, a pop hercegnője, királynője érkezik hozzánk. Madonna és a Sorry, ez is szól mindjárt, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Dob be hétfőket!
2: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
7: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink. A Merlander sajt 2199 forint per kilogram. 1,75 század literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint. Tolletejföl 374 forint. 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 224 forint per darab. Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Érkezik a pop királynője, a 7-szeres Grammy-díjas Madonna, aki még most is igyekszik maradandót alkotni. Nemrég fejezte be 12. koncertturnéját, amit egy ingyenes fellépéshez lett le Rióban, a Copacabana Beach-en. Tőle jön most a Sorry, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Lady Gaga és a Born This Way, ami zárja a mai közös óráinkat. Itt az Andriton 2 perc múlva már ott is járunk a 18 óránál, úgyhogy szeretném megköszönni a figyelmét és felhívni, hogy a héten még utoljára Dáviddal ébredezhet majd. Természetesen 6 órától, ahogy eddig is, 7-kor csatlakozik hozzá Vali, a napi 5-öst kezdik fogadni, 8-tól pedig majd az önvéleményére is kíváncsiak lesznek, amit megoszthat velük a 74-es körzet 444-444-es számon. Én holnap is 13 órakor jövök, a héten utoljára, addig is természetesen kívánok jó szórakozást és kellemes pihenést a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között.
8: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet, 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon. Noa a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 ezer külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 ezernél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban indulók kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a Kaposvári regionális nyomozó ügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi vármegye székhelyen, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: A Bobán Márkovics Orkesztár ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon június 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió. Ant.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ugye tudja már, a CBA-ban tartósan alacsony az ár. Heti szuperáraink: Amerlander sajt 2199 forint per kilogram, 1,75 literes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta 599 forint, Tolletejföl 374 forint, 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör 224 forint per darab, Hell Original energiaital 239 forint. Áraink június 4-től 7-ig érvényesek a CBA-ban, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak aszbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balait Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződ lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatásról, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBSZ szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Figyelj, szexárd! 10 éves a dress code! Fedezd fel a legendás Mustang kollekcióit, a legújabb divatot női és férfi ruházatban, és ünnepelj velünk stílusosan. Az ajándékot mi hagyjuk neked. -20% kedvezmény június 1-től 6-ig minden termékre. Pezsgő, tombola, nyeremények, ünnepi hangulat és divat egy helyen. Dresscode, Szexár, Tinódi utca 6. Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szexárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, írta a honvédelmi miniszter. Nyilvánosságra hozza a mérési eredményeket a Gödi akugyár. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza az előttünk álló időszakban, írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán szerdán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökét. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy szerdán Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Hozzátette, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építjük vissza, emelte ki. Felmentette a belügyminisztérium a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot. A budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőrezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a Gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat Facebook oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat Facebook oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. A második világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán. Közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság. Azt írták, a hadisírgondozók saját adatbázisai, valamint 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a második világháborúban elesett magyar katonát temethettek el a tiszadorogmai református temetőben. A szakember emberek három sírhelyet, valamint egy nagy területű sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján három egyéni, három dupla, valamint egy 19 katona maradványai tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították egy nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása is.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Rádió Andrét. Rádió Andrét. Miért hallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is? Ez a Rádió Andrét. A vakedvencei és a

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A korrupció ellenes fellépés közös érdek, jelentette ki a magyar kormányfő. Mosószer hamisítókat leplezett le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélése előtt tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy Lengyelország, Ausztria és Németország után negyedik hivatalos útja Párizsba vezetett. Kiemelte, Franciaország Magyarország egyik legfontosabb partnere és szövetségese. A gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok betiltását kezdeményezi a Tisza párt három képviselője. Törvényjavaslatuk értelmében a jövőben nem lehetne reklámhálón hirdetni és választási plakátot kihelyezni villanyoszlopokra vagy fákra. Az országgyűlés honlapjára kedden késő este felkerült előterjesztésben. Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010-es törvény kiegészítését javasolja. Indítványuk szerint tilos lenne olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű, keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint fél száz helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. Vízbe fulladt egy fiatal a Borsodaba-Új-Zemplén vármegyei Helyő keresztúrban, a 35-ös főút közelében található Debreceni tónál, közölte a Neptun Búvár Klub és mentőcsapat Facebook oldalán. Mint írták, kedden kora este érkezett bejelentés a mentőcsapat búvár egységeihez a balesetről. Három fiatalkorú fiú indult a Helyő keresztúri tópartra fürdőzni, ahol használatba vettek egy ott kikötött vízi biciklit, amely a parttól mintegy 60-70 méterre süllyedni kezdett. Ketten kiúztak a partra, azonban a harmadik társuk elmerült a vízben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Óriásit nőtt a hazai használt autóbehozatal. Pénteken lesz a magyar-finn válogatott labdarúgó mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a korábbi kormányfő maga dönthetett a rajtaütésekről, vagy éppen eljárások elhúzódásáról. Vállalnia kell a felelősséget, fogalmazott. A Telex szerdai cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon. Noha a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben, írja az MTI. Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte egy nagy hazai online autópiaci oldal. Májusban több mint 12 ezer import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig pedig 61 ezer külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal többet a tavaly első 5 havi 51 ezernél. Április 1-e óta egyértelműen a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét. Idézték a közleményben Halász Bertalant, a weboldal vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. A Puskás Arénában rendezik pénteken 19 óra 45 perctől a Magyarország-Finnország válogatott labdarúgó mérkőzést. A sportesemény miatt már 17 órától várhatóan 23 óráig számos közlekedési változásra, lezárásra kell készülni, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg. Elsősorban a megszokottnál gyakrabban indulók kötött pályás közlekedési eszközök, a 2-es és 4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják. Vádat emelt a kaposvári regionális nyomozóügyészség egy férfi ellen, aki a gyanú szerint késsel megölte volt barátnőjét és megsebesítette a nő nagybátyját tavaly novemberben a Somogyi vármegye székhelyen, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, a büntet elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt, majd egy késsel többször megszúrta. A nyomozóügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség november 24-én méltatlanság miatt megszüntette, áll a közleményben.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság. Egész éjjel!

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újabb 6 zalaegerszegi területen találtak aszbeszt szennyezést, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A jövő gyermekvédelmének nyílt beszédre, kommunikációra, bizalomra és szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter szerdán Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a gyermekvédelemben jelenleg is sok jó szakember, jó nevelőszülő, tisztességes intézményi dolgozó és felelős vezető dolgozik, akiket a kormány szeretne meghallgatni és velük együtt megérteni, hol kell változtatni. A miniszter bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyermekekért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszületne. A korábbi érintett két közterület után a friss laboreredmények alapján újabb 6 zalaegerszegi parkoló és utca esetében vált bizonyossá, hogy aszbeszttel szennyezett kőzúzalék borítja, ezért pénteken egyes helyeken elkezdik a burkolóanyag elszállítását, közölte közösségi oldalán szerdán a város polgármestere. Balaidz Zoltán felidézte, hogy osztrák bányákból az elmúlt években Zalaegerszegre is szállítottak aszbeszt tartalmú zúzott követ, ezért a Kisfaludi és a Mártírok útja kereszteződés lévő parkolót hetekkel ezelőtt lezárták. Speciális gyártású, egyedi méretű fúliával leterítették, és figyelmeztető táblát helyeztek ki, de közben készül a parkoló burkolat cseréjére vonatkozó műszaki terv, hogy amint döntés születik a kormányzati támogatástól, az engedélyezés, a beszerzés és a szerződéskötés után elszállíthassák az aszbesztes kőzúzalékot. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte szerdán a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Mint írták, a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy válságos állapotban van a sérült. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. Markánsan csökkent az idén az orosz fegyveres erők által újonnan elfoglalt ukrajnai területek kiterjedése, és Oroszország ezekért a minimális területi nyereségekért is rendkívüli árat fizet emberéletben, mondta szerdai helyzetértékelésében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója. Az ezredes az EBS szerdai ülésén felidézte az elektronikus kommunikáció és kibertevékenységi hírszerzés célú figyelésére és elemzésére szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat legfrissebb adatait, amelyek szerint megközelítette az 500 ezret azoknak az orosz katonáknak a száma, akik a háború kezdete óta életüket vesztették az ukrán hadszíntéren. A brit hírszerző szolgálatok részéről ez az első nyilvánosan elhangzott becslés arról, hogy az ukrajnai háborúban eddig hány orosz katona halt meg.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.